0: Előfordulhatnak záporok, zivatarok, kedden ismét átmenetileg megvastagodik a felhőzet, hajnalban 8-15, napközben pedig 24-28 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: melletted szól.
1: Trio FM.
0: Trio FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Változékony idő lesz, az illegális migránsok ügyéről is tárgyaltak a parlamentben. Vasúti fejlesztéseket jelentett be a MÁV vezérigazgatója. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Akár egy 300 milliárd dolláros újjáépítési alaphoz is hozzáférhet Irán, amennyiben tartja magát az Egyesült Államokkal kötött megállapodáshoz, jelentette ki az amerikai alelnök, a vasárnap létrejött egyesség részleteit ismertetve. A washingtoni kormány nyitott arra, hogy az öbölmenti országok koalíciója beruházzon a perzsa államban, ám ennek szigorú feltétele a nukleáris program teljes lezárása. Az egyezményt várhatóan pénteken Genfben írják alá. A Hezbollah az amerikai iráni megállapodás bejelentése óta nem hajtott végre műveleteket, és a tűzszünet fenntartását attól teszi függővé, hogy Izrael betartja-e annak feltételeit. A migrációs paktum határidő előtti alkalmazásáról tárgyalt az Orbán kormány 2024 nyarán, mondta Magyar Péter a kormányülések jegyzőkönyveire hivatkozva napirend előtt az országgyűlésben. A miniszterelnök szerint az akkori kormány megvitatott egy olyan előterjesztést is, amely a migrációs paktum szabályainak átvételét tartalmazta. A Fidesz szerint a miniszterelnök egy olyan kormányhatározatot kér számon, aminek egyetlen célja volt, hogy az országot a napi 1 millió euró bírságtól meg tudják kímélni egy teljesen jogtalan és méltánytalan helyzetben. Gulyás Gergely frakcióvezető azt mondta, az előző kormány nem valósított meg semmilyen menekülttábort, de mindent megtett annak érdekében, hogy ezt a bírságot ne kelljen befizetni. A KDNP frakcióvezetője közölte, hogy a Fidesz és a KDNP visszautasítja a migrációs paktumot. Rétvári Bence úgy fogalmazott, az előző kormány épp ezért nem migráns tábort épített, hanem déli határkerítést. Ami hazánk szerint a magyar választópolgárokat inkább az érdekli, hogy a miniszterelnök és a jelenlegi kormány mit fog majd tenni az illegális migránsok ügyében. Vasúti fejlesztéseket jelentett be a MÁV vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közölte, hogy megkötötték a Nyíregyháza Mezőzombor vasútvonal rekonstrukciójának következő kivitelezési szerződését. A beruházás keretében több vasúti híd újul meg, köztük a Tokaj és a Rakamasz közötti közel 200 méteres hosszú híd.

0: híd is. Legkevesebb 31 ember vesztette életét Etiópiában, miután lesodródott az útról, és szakadékba zuhant egy túlzsúfolt busz. Sok ember azért halt meg, mert a mentők késve érkeztek a helyszínre. A régióban ugyanis hiányzik az alapvető infrastruktúra és a mentőszolgálat.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Akár másfél hónapig is eltarthat a hormozi szoros aknamentesítése. A hajózási szakemberek szerint az átkelés továbbra is nagyon kockázatos az övezetben, mert nem tudni, hogy Irán hány aknát telepített a vízi útvonalra. Vasárnap létrejött a megállapodás az Egyesült Államok és Irán között. A

0: jazz és improvizatív zene képviseletére. A Magyar Jazzművészek Fóruma célja, hogy egységes szakmai platformot biztosítson a műfaj alkotói, előadói és oktatói számára. A szervezethez minden olyan muzsikus csatlakozhat, aki a jazzt vagy az improvizatív zenét saját művészi tevékenysége részének tekinti, és azonosul a szervezet célkitűzéseivel. Magyarország legnagyobb LEGO ruhája is látható lesz a Néprajzi Múzeumban a szombati múzeumok éjszakáján. A Sármán Nóra divattervező és Dóci Balázs LEGO építőmester által több mint 12 000 elemből alkotott különleges viselet mellett a múzeum világkörüli kulturális kalantúrával, koncertekkel és kézműves foglalkozásokkal várja a látogatókat. Vasúti fejlesztéseket jelentett be a MÁV vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közölte, hogy megkötötték a Nyíregyháza-Mezőzombor vasútvonal rekonstrukciójának következő kivitelezési szerződését. A beruházás keretében több vasúti híd újul meg, köztük a Tokaj és a Rakamasz közötti közel 200 méteres hosszú híd is. Legkevesebb 31 ember vesztette életét Etiópiában, miután lesodródott az útról és szakadékba zuhant egy túlzsúfolt busz. Sok ember azért halt meg, mert a mentők késve érkeztek a helyszínre. A régióban ugyanis hiányzik az alapvető infrastruktúra és a mentőszolgálat. A Dunántúlon, Borsodban és a Délalföldön még előfordulhatnak záporok, zivatarok. Kedden ismét átmenetileg megvastagodik a felhőzet, hajnalban 8-15, napközben pedig 24-28 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Rádió FM. Melletted szól.
1: A hangot küldöm el, a széllel már nem kell. Az eső mossa szét, közben mennydörög az ég. Sok falevél zúgja el, hogy így hagysz el. Hát így hagysz el.

Trio Tour Mix. A múlt és a jelen slágerei egy helyen. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: között állom képben, félve késett ébredés. Téves kényszer képzett, gondolatban kicsi kézen. A hét mámorától vagyok még kicsit részeg. Szemkontaktus mossabb, mindenség mocskát le. Külvilágom hangos zajában, hittem ring vele. Utolsó első lépés nyúlik a végtelenben. Egyé válunk te és én most minden értelemben.
1: Te hibázz, öled át a csendet. A múlás martaléka, ha nincsen figyelmed. Bujakott alatt, mint dorongol, a hiúság megvett az elme a kolosor. Miért az álmorkém, hogyha kifacsar, örökké nem lehet ez, más is akar. A külcsény, az ösztön, az agyunkkal játszik, de tudom a világ

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Változékony idő lesz, az illegális migránsok ügyéről is tárgyaltak a parlamentben. Vasúti fejlesztéseket jelentett be a MÁV vezérigazgatója. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Akár egy 300 milliárd dolláros újjáépítési alaphoz is hozzáférhet Irán, amennyiben tartja magát az Egyesült Államokkal kötött megállapodáshoz, jelentette ki az amerikai alelnök, a vasárnap létrejött egyesség részleteit ismertetve. A washingtoni kormány nyitott arra, hogy az öbölmenti országok koalíciója beruházzon a perzsa államban, ám ennek szigorú feltétele a nukleáris program teljes lezárása. Az egyezményt várhatóan pénteken Genfben írják alá. A Hezbollah az amerikai iráni megállapodás bejelentése óta nem hajtott végre műveleteket, és a tűzszünet fenntartását attól teszi függővé, hogy Izrael betartja-e annak feltételeit. A migrációs paktum határidő előtti alkalmazásáról tárgyalt az Orbán kormány 2024 nyarán, mondta Magyar Péter a kormányülések jegyzőkönyveire hivatkozva napirend előtt az országgyűlésben. A miniszterelnök szerint az akkori kormány megvitatott egy olyan előterjesztést is, amely a migrációs paktum szabályainak átvételét tartalmazta. A Fidesz szerint a miniszterelnök egy olyan kormányhatározatot kér számon, aminek egyetlen célja volt, hogy az országot a napi 1 millió eurós bírságtól meg tudják kímélni egy teljesen jogtalan és méltánytalan helyzetben. Gulyás Gergely frakcióvezető azt mondta, az előző kormány nem valósított meg semmilyen menekülttábort, de mindent megtett annak érdekében, hogy ezt a bírságot ne kelljen befizetni. A KDNP frakcióvezetője közölte, hogy a Fidesz és a KDNP visszautasítja a migrációs paktumot. Rétvári Bence úgy fogalmazott, az előző kormány épp ezért nem migráns tábort épített, hanem déli határkerítést. Ami hazánk szerint a magyar választópolgárokat inkább az érdekli, hogy a miniszterelnök és a jelenlegi kormány mit fog majd tenni az illegális migránsok ügyében. Vasúti fejlesztéseket jelentett be a MÁV vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közölte, hogy megkötötték a Nyíregyháza Mezőzombor vasútvonal rekonstrukciójának következő kivitelezési szerződését. A beruházás keretében több vasúti híd újul meg, köztük a Tokaj és a Rakamasz közötti közel 200 méteres hosszú híd is. Legkevesebb 31 ember vesztette életét Etiópiában, miután lesodródott az útról, és szakadékba zuhant egy túlzsúfolt busz. Sok ember azért halt meg, mert a mentők késve érkeztek a helyszínre. A régióban ugyanis hiányzik az alapvető infrastruktúra és a mentőszolgálat.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: 1873, máshol már nincs maradásom, a bázis a városi álom. A városi álom, a
1: városi álom.
0: Ide vissza szívem és 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom. Annyiszor vesztünk már el, de valahogy Pest Budától még soha sem

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Változékony idő lesz. Ukrajna hivatalosan is megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval. Vasúti fejlesztéseket jelentett be a MÁV vezérigazgatója. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Akár egy 300 milliárd dolláros újjáépítési alaphoz is hozzáférhet Irán, amennyiben tartja magát az Egyesült Államokkal kötött megállapodáshoz, jelentette ki az amerikai alelnök a vasárnap létrejött egyesség részleteit ismertetve. A washingtoni kormány nyitott arra, hogy az öbölmenti országok koalíciója beruházzon a perzsa államban, ám ennek szigorú feltétele a nukleáris program teljes lezárása. Az egyezményt várhatóan pénteken Genfben írják alá. A Hezbollah az amerikai iráni megállapodás bejelentése óta nem hajtott végre műveleteket. Ukrajna hivatalosan is megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval. Az ország EU ügyekért felelős miniszterelnök helyettese kormányközi konferencián ült tárgyalóasztalhoz Luxemburgban az unió illetékeseivel, köztük Marta Kos bővítési biztossal. A találkozón megnyitották az első tárgyalási fejezetet, amely a többi között az alapvető jogokat, a jogállamiságot és a közigazgatási reformot tartalmazza. Megszavazta az országgyűlés az alaptörvény 16. módosítását. Ez alapján nem lehet többi miniszterelnök Orbán Viktor, de Magyar Péter is legfeljebb 8 évig töltheti be a posztot. A korábbi miniszterelnök az Indexnek adott interjújában azt mondta, a döntés róla szól és ellene született. Átalakítja portfólióját a MediaWorks, közölte a cég. Felfüggesztik a Bors, július 1-től pedig 3 vidéki napilap, a Nógrád megyei, a Heves megyei hírlap és a Komárom-Esztergomi 24 óra nyomtatott kiadását. A tartalmak online lesznek elérhetők. Felfüggesztik a Metropol és a Riposzt weboldalait. Tudatták azt is, hogy az előfizetőket közvetlenül tájékoztatják a változásokról, illetve biztosítják a fennmaradó előfizetési díj visszatérítésének lehetőségét. Vasúti fejlesztéseket jelentett be a MÁV vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közölte, hogy megkötötték a Nyíregyháza-Mezőzombor vasútvonal rekonstrukciójának következő kivitelezési szerződését. A beruházás keretében több vasúti híd újul meg, köztük a Toka és Rakamasz közötti közel 200 méteres hosszú híd is. Szicíliában ismét kitörni készül az Etna. Európa legmagasabb aktív vulkánja hamufelhőt lövel ki magából, több mint 3000 méteres magasságban. Catania repülőterén közepes készenlét lépett életbe, egyelőre nincsenek jelentős késések. Az Etnából tavaly évvégén tört fel a láva, és több héten át folyt le egészen 1400 méteres magasságig.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: body lit.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Te sem bírsz már a hőséggel? Élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be Wi-Fi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 139.900 forinttól. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
4: Öltöztesse fel otthonát kívülbelül a Horizont festékházból. Baumit glett anyagok, hérafal festékek, drive-it vakolatok kedvezményes áron. Ingyenes színkeveréssel és szaktanácsadással várunk hétfőtől szombatig. Horizont Festékház, Jászberény, Kossuth Lajos út 47. A színek otthona, otthon a színe.
5: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
6: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
7: Ez volt a reklám.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: Trio FM mellette szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Akár egy 300 milliárd dolláros újjáépítési alaphoz is hozzáférhet Irán, amennyiben tartja magát az Egyesült Államokkal kötött megállapodáshoz, jelentette ki az amerikai alelnök a vasárnap létrejött egyesség részleteit ismertetve. A washingtoni kormány nyitott arra, hogy az öbölmenti országok koalíciója beruházzon a perzsa államban, ám ennek szigorú feltétele a nukleáris program teljes lezárása. Az egyezményt várhatóan pénteken Genfben írják alá. A Hezbollah az amerikai iráni megállapodás bejelentése óta nem hajtott végre műveleteket. Ukrajna hivatalosan is megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval. Az ország EU ügyekért felelős miniszterelnök helyettese kormányközi konferencián ült tárgyalóasztalhoz Luxemburgban az unió illetékeseivel, köztük Marta Kos bővítési biztossal. A találkozón megnyitották az első tárgyalási fejezetet, amely a többi között az alapvető jogokat, a jogállamiságot és a közigazgatási reformot tartalmazza. Megszavazta az országgyűlés az alaptörvény 16. módosítását. Ez alapján nem lehet többi miniszterelnök Orbán Viktor, de Magyar Péter is legfeljebb 8 évig töltheti be a posztot. A korábbi miniszterelnök az Indexnek adott interjújában azt mondta, a döntés róla szól és ellene született. Átalakítja portfólióját a MediaWorks, közölte a cég. Felfüggesztik a Bors, július 1-től pedig 3 vidéki napilap, a Nógrád megyei, a Heves megyei hírlap és a Komárom-Esztergomi 24 óra nyomtatott kiadását. A tartalmak online lesznek elérhetők. Felfüggesztik a Metropol és a Ripost weboldalait. Tudatták azt is, hogy az előfizetőket közvetlenül tájékoztatják a változásokról, illetve biztosítják a fennmaradó előfizetési díj visszatérítésének lehetőséget. Vasúti fejlesztéseket jelentett be a MÁV vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közölte, hogy megkötötték a Nyíregyháza Mezőzombor vasútvonal rekonstrukciójának következő kivitelezési szerződését. A beruházás keretében több vasúti híd újul meg, köztük a Tokaj és Rakamasz közötti közel 200 méteres hosszú híd is. Szicíliában ismét kitörni készül az Etna. Európa legmagasabb aktív vulkánja hamufelhőt lövel ki magából, több mint 3000 méter magasan. Catania repülőterén közepes készenlét lépett életbe, egyelőre nincsenek jelentős késések. Az Etnából tavaly év végén tört fel a láva, és több héten át folyt le egészen 1400 méteres magasságig. A fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, majd estétől nyugat felől beborul az ég. Napközben csak elvétve, estétől nagyobb eséllyel alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Napközben 24-28, késő este 14-20 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorvezető éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.
1: 7 óra múlt 7 perccel jó reggelt kívánok mindenkinek, indítjuk a kedreggelt, és együtt június 16-a van a Tinák és a Justinok ma a névnaposok. Boldog névnapot kívánok nekik, én Pálinkás Zsolt vagyok, számítok figyelmükre. Délig együtt rádiózhatunk, tartsanak velem!

Ez a Trio FM jelzveleimből kellemes nyári időt hoz a mai nap, kedden sok napsütésre és száraz időre van kilátás térségünkben, ugyanakkor élénk nyugati szélre kell készülni. Fontos információ, hogy délelőtt 10 és délután 4 óra között az UV-sugárzás erős vagy nagyon erős lesz. A hőmérséklet ma reggel 14 fok körül alakul, délután pedig 26 fok körül értéket mérhetünk.

0: közlekedésére kell folytatjuk a 4-es számú főút szolnoki szakaszán a Szent István-Tisza híd Budapest felüli végén dilatációs szerkezetet cserélnek. A munkálatok egész júniusban érintik a forgalmat, félpályás lezárásra és jelzőlámpás irányításra kell számítani. A 31-es főúton Tápióczecső térségében szintén útszűkület nehezíti a közlekedést. A munkálatok a hónap végéig tartanak. Ezen felül több szakaszon is dolgoznak a térségben, a 31-12-es úton Tápiószenénél az útburkolatot javítják, a 32-25-es úton Újszász és Jászapáti között július 6-áig, a 32-26-as úton Jászalsó-Szentgyörnél augusztus 31-ig kell korlátozásokra készülni. Jó utat kívánok mindenkinek, vigyázzanak magukra és a utóstársaikra is.
1: 97.7 Trio FM, a Jászság rádiója.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ha reggel friss kenyérért ugranál be, napközben ennél egy jó szendvicset, vagy vinnél valami egészségeset ebédre, akkor irány az Anyukám Corner. Friss péksütik, kovászos kenyerek, prémium szendvicsek, saláták, granolák, gluténmentes péksütemények és anzsunamentes jégkrémek várnak minden nap. Próbáld ki az Anyukám déli napi menüt is. Minden nap új, friss összeállításokkal. Anyukám Corner. Minőségi falatok a rohanó napokra. Jászberény, Rákóczi út 86.
3: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a reggeli starter.

0: reggelt kívánok! Nézzük, mit ígérnek a csillagok a mai napra a kosoktól egészen a szüzekig. Kedden az Uránusz és a Vénusz szerencsés fényszöge meglepő, de kifejezetten pozitív fordulatokat hoz. Ráadásul a Hold már a Rák jegyében jár, így ma több dolog is kedvezően alakulhat. A kosjegyűekre egy igazán szerencsés nap vár, könnyen lehet, hogy valaki mástól hallanak egy jó ötletet, ami váratlanul megoldja egy korábbi problémájukat, vagy egy véletlen információ hatására lendülnek be önök körül a dolgok. A bikák uralkodó bolygója Vénusz ma nagyon erős és támogató hatásokat kap, olyan személlyel hozhatja önöket össze az élet, aki nagy hatással lesz a jövőjükre. Ez jelentett egy új szerelmet, vagy egy olyan embert, aki rengeteget fog önöknek segíteni. Az ikreknek a keddi nap extra sikereket tartogat, végre összeáll a kép egy bonyolult üggyel kapcsolatban, és a helyükre kerülnek a puzzle darabkák. Érdemes most intézni a fontosabb ügyeket, mert a tegnapi újhold lendülete még mindig viszi önöket előre. A rákok számára új és izgalmas élmények várhatóak, ami hozhat egy új programot, új munkát, vagy akár egy friss ismerettséget is. A döntés az önök kezében van, de mielőtt lépnének, gondolják át alaposan, hogy valóban most jött el az ideje egy ekkora feladatnak. Az oroszlánok, ha jól figyelnek, ma nyilvánvalóvá válik, hogy a körülöttük zajló események hamarosan pozitív fordulatot hoznak. A Vénusz az önök egyében jár, ennek hatására most sokkal könnyebben mozzák be a jó lehetőségeket és a környezetük támogatását. A szűzjegyűek fogadják meg, hogy ezen a napon saját magukra fókuszálnak, hiszen egy kis kényeztetés önöknek is jár, az égi folyamatok szerint végre kimerik mondani, mire vágynak, az univerzum pedig meghallja ezt, és megteremti a lehetőséget a megvalósításra.
1: Trio FM. Hamarosan folytatjuk!

Ez a Trio FM játszbeleinkből folytatjuk a horoszkópot, most a mérlektől a halakjegyűekig nézzük meg a csillagok üzeneteit. A mai nap főszereplői a Vénusz és az Uránusz kapcsolata, ami váratlan és szerencsés megoldásokat hoz a mindennapokba. A mérlegek uralkodó bolygója a Vénusz főszereplője a mai napnak, úgyhogy eljött az önök ideje, olyan folyamatok indulnak el most, amelyek rövidesen sikert hoznak, nagyon erős most a kisugárzásuk, a népszerűséggel pedig olyan ügyekben is célt érhetnek, amikben eddig nem sikerült. A Skorpió kedden új fejezetet nyithatnak egy önöknek fontos kapcsolatban, vagy teljesen új alapokra helyeztetik azt, ha jelenleg szinglik, akkor belépett az életükbe valaki. Emellett a pénzügyekben is érkezhet egy jó hír vagy szerencsés fordulat. Annyira sokkal szuper visszajelzések érkezhetnek a munkájukkal vagy a feladataikkal kapcsolatban, az Uránusz pedig egy extra sikert is tartogat ezen a téren. Talán többet is elérnek, mint amire számítottak, ez a sikerélmény pedig elég energiát ad ahhoz, hogy belevágjanak egy másik, régóta tervezett dologba. A bakok ma igyekezzenek teljesen nyitottan közeledni az emberek felé, mosolyogjanak azokra is, akiket csak távolról ismernek, mutassák meg a kedvesebb arcukat a világnak. Lehet, hogy valaki éppen arra vár, hogy lássa a nyitottságot és megszólíthassa önöket. A vízöntőkhöz kedden egy váratlan látogató toppanhat be, akinek igazán örülni fognak, de az is lehet, hogy valaki olyan keresi meg önöket, aki felől már egy ideje nem hallottak. Ráadásul nem ok nélkül érkezik a megkeresés, hiszen friss híreket vagy egy jó ajánlatot hozhat. Ez volt a keddi horoszkópunk itt a Trio FM-ön. Legyen szép a napjuk!

A reggeli startert a Trio FM napindítóját hallgatják. Június 16-a, kedd reggel van, már is 8 óra pontos idő. Folytatjuk a friss információkkal, majd itt leszelünk Csáripa felvétel az Attention.

0: Imre miniszterelnök és mártírtársai 1989-es újratemetésének napjára emlékezik az országgyűlés. A parlament mai rendkívüli ülésén a képviselők megvitatják az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosítását. A módosítások egyebek mellett szigorítják a vagyonnyilatkozattételre és annak ellenőrzésére vonatkozó szabályokat, bővítik az integritás hatóság hatásköreit, rendelkeznek a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetéséről. A ház tárgyalja a pedagógusok teljesítmény értékelésének felfüggesztéséről szóló javaslatot is. Megszavazta az országgyűlés az alaptörvény 16. módosítását. Ez alapján nem lehet többé miniszterelnök Orbán Viktor, de Magyar Péter is legfeljebb 8 évig töltheti be a posztot. Ukrajna hivatalosan is megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval. Az ország EU ügyekért felelős miniszterelnök helyettese kormányközi konferencián ült tárgyalóasztalhoz Luxemburgban az unió illetékeseivel, köztük Marta Kos bővítési biztossal. A találkozón megnyitották az első tárgyalási fejezetet, amely a többi között az alapvető jogokat, a jogállamiságot és a közigazgatási reformot tartalmazza. Az ukrán elnök a G7 csúcson találkozott volna az orosz elnökkel, de Vlagyimir Putyin nem élt a lehetőséggel. Volodymyr Zelenszkij jó lehetőségnek tartotta a helyszínt, mert a világ 7 legfejlettebb ipari országának megbeszélésén ott van az amerikai és a francia elnök is. Az orosz elnök korábban már jelezte, hogy Zelenszkijjel csak Moszkvában, vagy a konfliktus végső rendezése esetén kész találkozni. Vasúti fejlesztéseket jelentett be a MÁV vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közölte, hogy megkötötték a Nyíregyháza Mezőzombor vasútvonal rekonstrukciójának következő kivitelezési szerződését. A beruházás keretében több vasúti híd újul meg, köztük a Tokaj és Rakamasz közötti közel 200 méteres hosszú híd is. Betelt a lista, így lezárult a nevezés a július 18-ai Balatonátószásra. Az 5,2 kilométeres távon 10.500-an indulnak, emellett lesz egy 2,6 kilométeres féltáv is. Amennyiben az időjárás miatt el kell halasztani a programot, akkor a későbbi időpontra ismét megnyitják a nevezést a szervezők.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
1: Indul! A reggel.
2: Jó reggelt!
1: Reggeli Starter, a Trio FM napindítója.

7 perccel múlt 8 óra, jó reggelt kívánok mindenkinek, köszöntjük névnapos hallgatóinkat, ma június 16-án a Justinok ünnepelnek, az ő nevük egyébként a Justus továbbképzett alakja. Természetesen vannak még további ünnepeltjeink is, így köszöntetjük még a Ferenceket, a Pétereket, az Ajtonyokat és az Ábrahámokat is. Ma ünnepelnek még az Auréliánok, a Justinák, az Őzikék, a Hajnák, a Tinák, a Círusok és a Juliták is. Isten éltesse mindannyiukat, itt a Trió pedig szólnak tovább a kedvencek. A reggeli starterben megyünk tovább Harry Styles felvételével, itt az American Girls.

0: közlekedésére kell folytatjuk a 4-es számú főút szolnoki szakaszán a Szent István Tisza híd Budapest felüli végén dilatációs szerkezetet cserélnek. A munkálatok egész júniusban érintik a forgalmat, félpályás lezárásra és jelzőlámpás irányításra kell számítani. A 31-es főúton Tápióczecső térségében szintén útszűkület nehezíti a közlekedést. A munkálatok a hónap végéig tartanak. Ezen felül több szakaszon is dolgoznak a térségben, a 31-12-es úton Tápiószánénél az útburkolatot javítják, a 32-25-es úton Újszász és Jászapáti között július 6-áig, a 32-26-as úton Jászalsó-Szentgyörnél augusztus 31-ig kell korlátozásokra készülni. Jó utat kívánok mindenkinek, vigyázzanak magukra és a utóstársaikra is.
1: 97.7 Trio FM, a Jászság rádiója.

0: Az eseménynaptár támogatója a Sütőház Kft., ahol a pékáró születik.
1: Közlekedésére folytatjuk a 4-es számú főút szolnoki szakaszán a Szent István Tisza híd Budapest felüli végén dilatációs szerkezetet cserélnek. A munkálatok egész júniusban érintik a forgalmat, félpályás lezárásra és jelzőlámpás irányításra kell számítani. A 31-es főúton Tápiószecső térségében szintén útszűkület nehezíti a közlekedést, a munkálatok a hónap végéig tartanak. Ezen felül több szakaszon is dolgoznak a térségben, a 31-12-es úton Tápiószelénél az útburkolatot javítják, a 32-25-es úton Újszász és Jászapáti között július 6-áig, a 32-26-as úton Jászalsó-Szentgyörnél augusztus 31-ig kell korlátozásokra készülni. Jó utat kívánok mindenkinek, vigyázzanak magukra és autós társaikra is!
0: Az eseménynaptár támogatója a Sütőház Kft., ahol a pékáró születik.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hirdessen a Jászság Rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
2: Volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Reggeli Starter.

0: Foci Rádió a 97.7-en. Minden, ami labdarúgás. Összefoglaljuk a 2026-os labdarúgó világbajnokság eseményeit, érdekességeit, és sorra vesszük a következő mérkőzések időpontjait. Foci Rádió a Trio FM-en. A műsorszám támogatói: az NGS Union Kft., az Ön acélkereskedelmi és acélszerkezet gyártó partnere, a JASZ Wingate Kft., a lakossági és ipari kapuk szakértője, és Aranykanál étterem, ahol az ízek és az élmények találkoznak.
1: Ez a Trio FM, a Jászság rádiója. Elképesztő történelmi rekord született a 2026-as labdarúgó világbajnokságon, a Spanyolország és a Zöldfoki Köztársaság közötti csoportmérkőzésen. Bár a találkozó maga gól nélkül döntetlennel 0-0-ás végeredménnyel zárult, a pályára lépő játékosok miatt mégis bevonul a futballtörténelembe. Ezen a meccsen debütált ugyanis a világbajnokságon a Chelsea 40 éves 22 napos veterán kapusa Vozinha, valamint a Barcelona 18 éves és 342 napos sztárja Lamine Yamal. Kettőjük között 21 év és 45 nap a korkülönbség, ami a valaha volt legnagyobb korkülönbség két olyan ellenfél között, akik ugyanazon a világbajnoki mérkőzésen mutatkoznak be. A spanyolok hiába küldték csatasorba a fiatal tehetséget a 71. percben, az zöldfoki a kapusa remek napot fogott ki, és mindent hárított. Így az afrikai csapat történelmi pontot szerzett a favorit ellen. Nézzük a többi világbajnoki eredményt is, ugyanis valóságos döntetlen áradat van a csoportokban. Szintén pontosztoszkodással zárult az Irán és az Új-Zéland közötti összecsapás, ahol 2-2 lett a végeredmény, míg Szaúd-Arábia és Uruguay 1-1-es döntetlent játszott egymással. Belgium és Egyiptom mérkőzése ugyancsak 1-1-es döntetlennel ért véget. Ma este pedig egy újabb izgalmas találkozó vár a szurkolókra, hiszen 21 órakor Franciaország csap össze Szenegál válogatottjával.
0: Foci Rádió a 97.7-en. Minden, ami labdarúgás. Összefoglaljuk a 2026-os labdarúgó világbajnokság eseményeit, érdekességeit, és sorra vesszük a következő mérkőzések időpontjait. Foci Rádió a Trio FM-en. A műsorszám támogatói: az NGS Union Kft., az Ön acélkereskedelmi és acélszerkezet gyártó partnere, a JASZ Wingate Kft., a lakossági és ipari kapuk szakértője, és Aranykanál étterem, ahol az ízek és az élmények találkoznak.

Ez a Trio FM, a Jelság rádiója, országos közúti ellenőrzési akciót tart a rendőrség ezen a héten. A vasárnapig tartó fokozott ellenőrzések során a rendőrök kiemelt figyelmet fordítanak az ittas vagy bódult állapotban lévő járművezetők kiszűrésére. Az akció részeként ráadásul pénteken délelőtt 9 órától egy 24 órás alkohol és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak. A rendőrség tájékoztatása szerint a június 15-e és 21-e közötti ellenőrzések fő célja a közlekedés biztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése. Vezessenek óvatosan!

0: Jennifer Lopez zenélt itt nálunk a Trio FM kedreggelében, folytatjuk a friss hírekkel, hamarosan 9 óra, majd itt leszünk Justin Bieber slágere, a Friends.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel. Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65-en alszám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást. Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét. Bővebb információk www.jászablak.hu.
4: Ha reggel friss kenyérért ugranál be, napközben ennél egy jó szendvicset, vagy vinnél valami egészségeset ebédre, akkor irány az Anyukám Corner. Friss péksütik, kovászos kenyerek, prémium szendvicsek, saláták, granolák, gluténmentes péksütemények és anzsunamentes jégkrémek várnak minden nap. Próbáld ki az Anyukám déli napi menüt is. Minden nap új, friss összeállításokkal. Anyukám Corner. Minőségi falatok a rohanó napokra. Jászberény, Rákóczi út 86.
5: Ez volt a reklám.
6: A Trio FM hírei.
7: Változékony idő lesz. Egyelőre még nem találkozik egymással az orosz és az ukrán elnök. Családok százainak sikerült rendeznie adósságát a máltai szeretetszolgálat közreműködésével. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A parlament mai rendkívüli ülésén a képviselők megvitatják az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosítását. A módosítások egyebek mellett szigorítják a vagyonnyilatkozattételre és annak ellenőrzésére vonatkozó szabályokat, bővítik az integritás hatóság hatáskörét, rendelkeznek a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetéséről. A ház tárgyalja a pedagógusok teljesítményért felfüggesztéséről szóló javaslatot is. Egy ukrán drón lezuhanó roncsai okoztak tüzet egy olajbázison Dél-Oroszországban. A támadásban senki nem sérült meg. Az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy a légvédelem az éjszaka folyamán több mint 170 ukrán drónt semmisített meg 15 régió, valamint az Azovi és a Fekete-tenger felett. Több városban, köztük Moszkvában korlátozták a repülőterek forgalmát. Ukrajna hivatalosan is megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval. Az ország EU ügyekért felelős miniszterelnök helyettese kormányközi konferencián ült tárgyalóasztalhoz Luxemburgban az unió illetékeseivel. A találkozón megnyitották az első tárgyalási fejezetet, amely a többi között az alapvető jogokat, a jogállamiságot

0: Programban nem a bajba jutottak helyet fizetett a karitatív szervezet, hanem közösen dolgoztak ki megoldásokat a hátralékok kölcsönök visszafizetésére. Másfél év alatt 800 súlyosan eladósodott család rendezte tartozását, csak nem 2 milliárd forint értékben. Betelt a lista, így lezárult a nevezés a július 18-ai Balaton átúszásra. Az 5,2 kilométeres távon 10.500-an indulnak. Amennyiben az időjárás miatt el kell halasztani a programot, akkor a későbbi időpontra ismét megnyitják a nevezést a szervezők.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorvezető éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.
1: Ez a Trio FM, a Jászság Rádiója. 9 óra múlt köszönt önöket, ez még mindig a reggeli starter, a keddi napindítón körömteli elismerésről számolhatunk be. Jásznagykun Szolnok vármegyében átadták az év embere 2025-ös közönségdíjat Szolnokon, amelyet Molnár G. Attila, az Új Néplap és a Szoljon.hu főszerkesztője nyújtott át Kocsán Lászlónak. A díjazott a közösségi oldalán köszönetet mondott a Jászberényi médiának, így a Trio FM-nek és a Jászkült újságnak is a támogatásért. Mint fogalmazott, ez a büszke elismerés egy hatalmas visszajelzés a jászsági hagyományőrző munkának, amelyet a Jászberényi Hagyományőrző Együttes tagjaival és a Jász Kolbász Töltő Fesztivál szervezőivel közösen a jövőben is elhivatottan folytatnak majd. A nívós elismeréshez mi is sok szeretettel gratulálunk Kocsán Lászlónak.
2: Trio FM, minden, amit szerető.

0: Tisztán szórakozás.
1: Június 20-án szombaton várja önöket a Múzeumok Galériák ilyen nappal elnevezésű programsorozat. A nap a Szikra Galériában indul, a Rákóczi út 40 szám alatt. 10 órakor Szikra István galéria tulajdonos köszönti a vendégeket, majd Farkas Edit, a Hamze Múzeum igazgatója, és Forgó Bence, a Jász Múzeum történésze veszi át a szót. Ezt követően 10 óra 10 perctől a Palotási János Zeneiskola növendékeinek és tanárainak Ecset és Húr című ünnepi hangversenyét hallgathatják meg, amelyet dr. Réz Lóránt igazgató vezet. 11 órától pedig tárlatvezetésre hívják az érdeklődőket a Szikra Galéria kiállításán, amit egy kötetlen beszélgetést követ a festőművészek alkotásairól. Délután 1 órától a Hamze Múzeum szervezésében folytatódnak majd az események ugyanitt, a Rákóczi út 40 szám alatt. 4 óráig a Variációk két témára című kiállításhoz kapcsolódóan pontirista stílusban készítetnek térbeli festményeket a résztvevők. A programsorozat végül délután 5 órától a Jász Múzeumban a Táncsics Mihály utca 5 szám alatt zárul, a belső udvaron a köszöntőket követően 17 órától a Kelepelő bábcsoport adja elő a Brémai Muzsikusok című darabját, 6 órától pedig Bitter Bettina és Kis Ákos Impressziók zenei barangolás kontinenseken át című koncertje szórakoztatja a közönséget, 19 óra után pedig a Déri Név egyes kar hangversenye teszi majd teljessé a programot. Kellemes időtöltést kívánok az eseményhez!
0: Ez tisztán szórakozás volt.
2: Rio FM melletted szól.
3: Yo man.
4: Yo.
3: Open up man.
4: Yo, what you want man?
3: My girl just caught me.
4: You made her catch you?
3: I don't know how I let this happen.
4: But who?
3: The girl next door, you know?
4: Man.
3: I don't know what to do.
4: Say it wasn't you.
3: All right.

0: Közlekedési hírekkel folytatjuk a 4-es számú főút szolnoki szakaszán a Szent István-Tisza híd Budapest felüli végén dilatációs szerkezetet cserélnek. A munkálatok egész júniusban érintik a forgalmat, félpályás lezárásra és jelzőlámpás irányításra kell számítani. A 31-es főúton Tápiószecső térségében szintén útszűkület nehezíti a közlekedést, a munkálatok a hónap végig tartanak. Ezen felül több szakaszon is dolgoznak a térségben, a 31-12-es úton Tápiószenénél az útburkolatot javítják, a 32-25-es úton Újszász és Jászapáti között július 6-áig, a 32-26-as úton Jászalson-Szentgyörgynél augusztus 31-ig kell korlátozásokra készülni. Jó utat kívánok mindenkinek, vigyázzanak magukra és a utóstársaikra is.
1: 97.7 Trio FM, a Jászság rádiója.
2: Melletted.
3: Melletted.
2: Trio FM.
4: Hoppá! Szevasztok, hey!

0: világon.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Nézd csak, ott a Children's Baba volt. Amikor a nagyobbik kezdte az ovit, itt találta meg a tökéletes kis cipőjét.
4: Komolyan? És most is visszajársz?
3: Persze! Most, hogy a kicsi bölcsibe megy, itt mindent beszereztem neki. Kényelmes ruhák, puha takarók, apró játékok. Minden egy helyen, és mindig olyan kedvesek.
5: Children's Baba volt. Jászberény, Bercsényi út 5. 10 év tapasztalata egy fedél alatt, hogy az első napok az oviban, bölcsiben, akár az iskolában is örömteliek legyenek. Children's, a legkisebbekért, szívvel, lélekkel.
6: Az Aranykanál étterem vállalja céges és családi rendezvények, köztük ballagások teljes körű lebonyolítását. Ünnepeljetek nálunk, vagy rendeljetek bőséges tájainkból az otthoni partikra. Mindjárt itt a nyári szünet is, de a szülőknek nem kell aggódniuk. Az Aranykanál biztonságosan megoldja a mindennapi ebédet, méghozzá minden gyerek kedvére, akár házhoz szállítással is. Napi menüvel és à la carte étlappal várunk benneteket, ahol a legkülönfélébb ízvilágok közül választhattok, így garantáltan mindenki megtalálja a kedvencét. Bízzátok ránk a főzést, és töltsétek kényelemben a nyarat. Asztalfoglalás, tárrendelés és információ a 0657 403 290-es vagy a 0620 470 37 33-as telefonszámon. Aranykanál étterem, Jászberény, Mészáros Lázár utca 4, ahol az ízek és az élmények találkoznak.
7: Június 18-a és 21-e között alattyán ad otthont a Family Riders motoros találkozónak. Fergeteges koncertek a Nemzeti Hang, a Mudfield, a Blues Company és a Continuum fellépésével. A motoros élmények mellett egész hétvégén ingyenes gyereksarok várja a legkisebbeket is. Family Riders, alattyán focipálya.
8: Ez volt a reklám.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
1: Felfüggesztett börtönre ítélték azt a karate edzőt, aki felrúgott egy kisfiút a Szolnoki Kalandparkban. Szolgálaton kívüli katona mentette meg egy idős férfi életét Jászolsó-Szentgyörgyön. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. A Szolnoki Járásbíróság egy év végrehajtásában 3 év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte első fokon azt a karateedzőt, aki felrúgott egy kisfiút a Szolnoki Kalandparkban 2024 nyarán. A Tibort védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett súlyos testi sértés büntetének kísérlete miatt ítélték el. A bíróság megítélése szerint a kiskorú veszélyeztetése büntet nem valósult meg. A felfüggesztett börtönbüntetés mellett 5 évre eltiltották minden nemű karate tevékenységről, mint foglalkozástól, különösen karate oktatástól, edzősködéstől, bemutatóktól, versenyzéstől, illetve pénzbüntetésre ítélték. A vádlotta a börtönbüntetésből annak végrehajtása esetén legkorábban a büntetés 2/3 részének kitöltését követő napon bocsátható feltétele szabadságra. A döntés nem jogerős, az ügyész A. Tibor és a védője is 3 munkanap gondolkodási időt kért. Tavaly előtt nyáron térfigyelő kamerák rögzítették, amint az edző a futópályán kirúgja egy 7 éves gyermek lábait olyan erővel, hogy az a fejére esik és magzatpózban a földön marad. Az eset országszerte hatalmas felháborodást váltott ki, a Magyar Karate Szövetség végleg eltiltotta, klubját pedig kizárták a szervezetből, díjaitól megfosztották és a fekete övet sem viselheti tovább. Nagy Judit, a bántalmazott kisfiú édesanyja úgy nyilatkozott, hogy azért sajnálja a semmit sem érő döntést, mert ez nem bátorít a potenciálisan bántalmazottakat és a környezetet sem arra, hogy a tettenért abuzálásról beszéljem.
2: Csalódottságot érzek egy kicsit. Megmondom őszintén, hogy nem számunkra jelentett volna az igazságosabb ítélet, bármi változás, mert tényleg, amint mondtam is, hogy nem változtat sem azon a napon, nem tudjuk, hogy nem történt éten, sem azóta eltelt időszakot. De pont azért nem mindegy, hogy milyen ítélet születik. Hogy az elkövetkező időszakban belévő embereknek egy remény lett volna, hogy talán kevesebb ilyen történik. Elrettentő példa van előttük. Meglátjuk másodfokon.
1: Dr. Zsludov Olivéra, a sértett kisfiú és családjának ügyvédje elmondta, nem értik a döntést, véleménye szerint megfelebbezhető az ítélet és megnyerhető a per.
3: Az álláspontom, hogy egy hibás ítélet született, nem értünk azzal egyet, hogy a bíróság nem büntette lényegében a rugást követő cselekménysorozatot, figyelmen kívül hagyta azt, hogy a súlyos testi sértés kísérletén túl itt megvalósult egy másik bűncselekmény is, nevezetesen ugye kiskorú veszélyeztetése. Álláspontunk szerint ez a cselekménysor, amit ugye a vádlott elkövetett, az mind a két bűncselekményt megvalósította, és a kiskorú veszélyeztetése az álláspontunk szerint tényállásszerűen megvalósult azáltal, hogy a vádlott, a kiskorút 3-szor gyakorlatilag a társai előtt nyakon öntötte vízzel, ugye nem is égében sértő kifejezéseket használt vele szemben, majd pedig a társai előtt ugye egy negatív példaként felhozta és megszégyenítette. Én úgy gondolom, hogy ez iskola példája kell, hogy legyen a kiskorú veszélyeztetésének, és semmi akadályát nem látom annak, hogy a két bűncselekményt halmazottan megállapítsuk.
1: Drámai pillanatok játszottak le a napokban Jászolsó-Szentgyörgyön, ahol egy idős ember hirtelen rosszul lett, majd eszméletét vesztve esett össze a helyi bolt előtt. A tragédiát végül egy szabadnapos katona, Olá Zsigmond őrvezető gyors reakciója és határozott fellépése előzte meg. Az őrvezető éppen a szabad idejét töltötte a jászsági településen, amikor észrevette a földön fekvő, maga tehetetlen embert. Szakszerűen szabaddá tette a légútjait és első segélyben részesítette a zuhanás során keletkezett sebeit, miközben értesítették a rohamkocsit. A katona a mentők megérkezéséig 1 perce sem hagyta magára az idős férfit, folyamatosan felügyelve az állapotát. A mentőszolgálat szakemberei a helyszínre érve megállapították, hogy a beteg szíve leállt és megszűnt a vérkeringése. Olá őrvezető beállt a mentőegység tagjai közé és aktívan bekapcsolódott a férfi újraélesztésébe. A kitartó és precízen összehangolt mellkas kompressziók végül sikerre vezettek, a beteg keringése újraindult és visszanyerte az eszméletét, így a mentők stabil, szállítható állapotban indulhattak el vele a kórházba. A Magyar Honvédség katonai rendészeti ezrede szerint Oláh Zsigmond őrvezető professzionális helytállása, önzetlensége és a mentőkkel való zökkenőmentes csapatmunkája abszolút zsinór mértékű szolgálhat minden állampolgár számára. Egy 32 éves jászkíséri lakos személygépkocsival közlekedett Jász-Jákóhalma irányából Jászapáti felé. A sofőr egy balra ívelő útkanyarulatban elveszítette uralmát járműve felett, és a jobboldali útpatkára hajtott, majd az árokba borult. A kiérkező rendőrök megállapították, hogy a gépkocsi vezetője úgy ült volán mögé, hogy előtte alkoholt fogyasztott. A baleset következtében az elsődleges orvosi vélemény szerint a járművezető súlyos, míg utasa egy 18 éves fiatal ember könnyű sérülést szenvedett. A jászkíséri férfi ellen járművezetés ittas állapotban vétség miatt nyomozást rendeltek el, tájékoztatta a rádiónkat a Jász-Nagykunszolnok vármegyei rendőrfőkapitányság sajtóügyeletese Sipos Kácsor Andrea.
0: Trio FM, reggeli starter,
4: ahol a zene és a helyi információk találkoznak.

0: 97.7 Trio FM mellett szól.
1: Ez a Trio FM Jászberényből köszönt önöket. Fontos határidőre hívja fel a figyelmet az adóhatóság, ugyanis a gépjárműadó befizetésének határideje június 30-a, mivel ez jogvesztő időpont, a késedelmet később már igazolási kérelemmel sem lehet kimenteni. A magánszemélyek legegyszerűbben a NAV mobil applikációban kérhetnek legfeljebb 5 havi pótlékmentes részletfizetést, amihez indoklásra sincs szükség. A felületen akár bankkártyával azonnal be is lehet fizetni az összeget, de az átutalás is működik a gépjárműadó számla számra. Ha nincs meg a határozat, a NAV honlapján lévő kalkulátorral a teljesítmény és a gyártási év alapján gyorsan kiszámolható a pontos összeg, a cégek pedig egyedi könnyítést kérhetnek a hivataltól. Érdemes időben lépni, mert a nem fizetők a késedelmi pótlék mellett azt is kockáztatják, hogy a gépjárművüket kivonják a forgalomból. Minden fontos információt megtalálnak a NAV weboldalán.

0: Mikor, hová?
1: A Trio FM ajánlja.
2: Két remek jelszárokszállási programot ajánlok a figyelmükben, melyekre szeretettel várják a gyermekeket és a családokat. A Városi Könyvtárban ma délután 16 órakor olvasókör alakul a 8 és 10 éves kor közötti gyermekek részére a Diák Önkormányzat szervezésében. A Légyél Te is olvasó nagykövet elnevezésű alkalmon a közös olvasás mellett bütykölésre is töltetik az időt a kicsik. A felolvasók Szabó Erika nyugdíjas pedagógus és Győző Lilla lesznek. A rendezvény ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A hétvégére is jut egy nagyszerű lehetőség. Június 21-én vasárnap tartják ugyanis a Városi Gyermeknapot jelszárokszálláson, a Strand és Termálfürdő területén, ahol 18 év alatt mindenkinek ingyenes lesz a belépés. A délelőtt 10 órai kapunyítástól kezdve egész nap légvár, óriás csúszda, eurojumping, telepszigvé ügyességi pálya, íjászat, valamint állatbemutató várja a látogatókat. A programok során 10 órakor a Babamama kerekítő nyitja, majd 11 órától a Sanyi, Én és a Gyerekek című interaktív népmese látható. Ezzel párhuzamosan kreatív foglalkozás is indul, délután 3-tól pedig a Buborék zenekar élőzenés gyermekműsora szórakoztatja a közönséget.
3: A programok után vissza a Jássák kedvencei közé. Trio FM mellette szól.

Nem sokára 10 óra, hamarosan egy igazi világslágerrel folytatjuk majd a zenék sorát, érkezik ugyanis Robbie Williams és a Supreme. Az angol énekes 2000-ben megjelent dal a hatalmas siker volt, hazánkban és Lengyelországban a slágerlisták legtetejéig menetelt. Érdekesség, hogy a felvételen jól hallható Gloria Gaynor örökzöldjének, az I Will Survive-nak az átdolgozott dallama, a dalhoz készült látványos videóklip pedig a 70-es évek Forma 1-es világát és a brit autóversenyző Jackie Stewart előtt tiszteleg.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Vannak ízek, amik felett nem jár el az idő. Gázberényben a lángosnak már története van. Most azonban elhoztuk a kedvencedet egy kicsit másképp is. Kóstold meg újdonságunkat. A teljes kiörlésű lángost, amelyet akár laktózmentes sajttal és tejföllel is kérhetsz. Várunk a Jászberényi Városi Piacon az Ádi büfében, a buszpályaudvartól és a főtértől mindössze pár percre. Próbáld ki te is! Aki szeret, az etet. Ádi büfé.
3: Fuvarozás, műszaki vizsga vagy diagnosztika? Az MVG Transz Jársági Műszaki Vizsgacentrum mindenben segít. Személyautó, tehergépjármű és motorkerékpár műszaki vizsgáztatás, teljes olaj- és olajszűrőcsere, komputeres diagnosztika, nemzetközi és belföldjárú

0: Megöltek egy 85 éves nőt éjszaka Budapesten, közölte a rendőrség a police.hu oldalon. A rendőrök bejelentés alapján mentek egy 8. kerületi Práter utcai lakáshoz, ahol holtan találták az ingatlan 85 éves lakóját. A rendőrség hajtóvadászatot indított az elkövető felkutatása érdekében. A parlament mai rendkívüli ülésén a képviselők megvitatják az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosítását. A módosítások egyebek mellett szigorítják a vagyonnyilatkozattételre és annak ellenőrzésére vonatkozó szabályokat, bővítik az integritás hatóság hatáskörét, rendelkeznek a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetéséről. A ház tárgyalja a pedagógusok teljesítményért felfüggesztéséről szóló javaslatot is. Egy ukrán drón lezuhanó roncsai okoztak tüzet egy olajbázison Dél-Oroszországban. A támadásban senki nem sérült meg. Az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy a légvédelem az éjszaka folyamán több mint 170 ukrán drónt semmisített meg 15 régió, valamint az Azovi és a Fekete-tenger felett. Több városban, köztük Moszkvában korlátozták a repülőterek forgalmát. Ukrajna hivatalosan is megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval. Az ország EU ügyekért felelős miniszterelnök helyettese kormányközi konferencián ült tárgyalóasztalhoz Luxemburgban az unió illetékeseivel. A találkozón megnyitották az első tárgyalási fejezetet, amely a többi között az alapvető jogokat, a jogállamiságot és a közigazgatási reformot tartalmazza. Az ukrán elnök a G7 csúcson találkozott volna az orosz elnökkel, de Vlagyimir Putyin nem élt a lehetőséggel. Volodymyr Zelenszkij jó lehetőségnek tartotta a helyszínt, mert a világ 7 legfejlettebb ipari országának megbeszélésén ott van az amerikai és a francia elnök is. Az orosz elnök korábban már jelezte, hogy Zelenszkijjel csak Moszkvában vagy a konfliktus végső rendezése esetén kész találkozni. Családok százainak sikerült rendeznie adósságát a Máltai Szeretetszolgálat közreműködésével. A tavaly év elején indított programban nem a bajba jutottak helyet fizetett a karitatív szervezet, hanem közösen dolgoztak ki megoldásokat a hátralékok kölcsönök visszafizetésére. Másfél év alatt 800 súlyosan eladósodott család rendezte tartozását csaknem 2 milliárd forint értékben.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

Ez a Trio FM Jazzbrainből 10 óra múlt elképesztő történettel folytatjuk a 2026-os labdarúgó világbajnokság híreiből. Egyetlen nap alatt lett a VB egyik legnagyobb sztárja a zöldfoki szigetek 40 éves kapusa Vozinha. A spanyolok elleni gól nélküli döntetlennel végződő mérkőzés után szinte mindenki a veterán hálóról beszél, aki bravúros védéseivel pontot szerzett csapatának a torna egyik esélyese ellen. Vozinha azonban nem csak a pályán robbantott nagyot, a találkozó előtt még alig 5000-en követték az Instagramon, a meccs után viszont valóságos internetes szenzáció lett. Több nagy sportoldal és influencer is a kapus profiljának követésére buzdította a szurkolókat, így a követő száma órák alatt megugrott, és jelenleg már több mint 5,5 millióan kíváncsiak a bejegyzéseire. A teljes nevén Josimar José Évora Díaz néven született kapus nem tipikus futballkarriert futott be, 25 éves koráig amatőr szinten játszott, majd Angolában lett profi, később pedig megfordult Moldovában, Szlovákiában, Portugáliában és Cipruson is. Jelenleg a portugál másodosztályú Chávez labdarúgója, de a spanyolok elleni parádés teljesítménye után alig hamarad ajánlatok nélkül a hamarosan lejáró szerződésével. Az biztos, hogy a világbajnokság eddigi legszebb történetét ő írta.

0: UFM-et hallgatják, folytatjuk a műsort egy érdekességgel. Nem kell a természetben lennünk ahhoz, hogy érezzük annak jótékony hatását, már egy kép is elegendő lehet a megnyugváshoz, és akár a fájdalom csökkentéséhez. Egy friss kutatás kimutatta ugyanis, hogy a természetet ábrázoló felvételek nézegetése jelentősen befolyásolhatja az agy fájdalomérzékelő területeinek működését. A vizsgálat során 49 önkéntes agyi aktivitását elemezték, miközben funkcionális mágneses rezonancia képalkotás segítségével figyelték az idegi reakciókat. Az alanyok háromféle képi környezetet néztek meg, egy nyugodt természeti tájat madárcsicsergéssel és lombsusogással, egy városi környezetet zsúfolt épületekkel és háttérzajjal, valamint egy iroda belső terét. Eközben enyhe áramütéseket kaptak a bal kezükbe. Az eredmények szerint azok, akik a természetes tájakat nézték, kisebb fájdalomról számoltak be, és az MRI vizsgálatok is igazolták, hogy az agyuk fájdalomérzékelésért felelős területe kevésbé volt aktív. A kutatók pedig úgy vélik, hogy ennek oka az lehet, hogy a természetes környezet leköti az emberek figyelmét, és csökkenti a fájdalomra való összpontosítást. Korábbi tanulmányok már kimutatták, hogy a természet közelsége akár egy kórházi szoba ablakából is elősegítheti a gyógyulást, de ez a kutatás azt is igazolja, hogy a természet képi megjelenítése hasonló hatással bír. A szakértők szerint az eredmények segíthetnek jobban megérteni, hogyan befolyásolja a természet az emberi elmét, és akár új módszerekhez is vezethetnek a fájdalomkezelés terén.
1: 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Ez a Jelság rádiója, a Trio FM, a kulacs praktikus megoldás a megfelelő folyadékbevitelhez, de ha nincsen megfelelően tisztítva, könnyen baktériumok és penészgombák melegágyává válhat. Kórokozók kerülhetnek bele, amelyek gyorsan elszaporodhatnak, így komoly egészségügyi kockázatot jelenthetnek. A szakértők szerint néhány egyszerű szabály betartásával minimalizálható a fertőzés veszély. Olyan kulacsot érdemes választani, amely könnyen tisztítható, a szívószálas, domborulatos vagy szűkszájú palackok tisztítása nehezebb, így ezekben több szennyeződés maradhat vissza. Nem ajánlott hosszabb ideig állni hagyni a vizet a kulacsban, az elhanyagolt palackban rövid idő alatt baktériumok milliói szaporodhatnak el. Csak vizet töltsünk bele, a cukros és tejalapú italok kedveznek a mikroorganizmusok elszaporodásának. Lehetőség szerint a használatok között érdemes hűtőben tárolni, a hideg lassítja a baktériumok szaporodását. Fontos, hogy a kulacsot ne osszuk meg másokkal, egyes fertőzések tünetmentesen is hordozhatók, és másokra veszélyt jelenthetnek. Minden nap, de legalább hetente többször ajánlott alaposan elmosni, forró víz, mosogatószer, mosogatókefe használata javasolt, időnként pedig mosogatógépen is fertőtleníthető. Mindig tiszta kézzel érintsük meg, a nem megfelelő kézmosás miatt akár E. coli baktérium is kerülhet a palackba, amely komoly egészségügyi problémákat okozhat. A megfelelő tisztítással és elővigyázatossággal biztosíthatjuk, hogy a kulacs valóban az egészségünket szolgálja.
1: Trio FM, melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Te sem bírsz már a hőséggel? Élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 139.900 forinttól. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Finom falatok egész héten a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
4: Ez a menüajánló.
5: A Pipacs étterem keddi napi menüjében csontleves, tojásleves, mustáros sertésszele tésztával, gyümölcsszósz, főtt hússal, készül még csilisbab és konflikt csirkemel petezselmes burgonyával. Rendelhetünk a Pipacs étteremből az 57-405-510-es telefonszámon. A River Bistróban ma paradicsomleves készül, a főételek közül pedig kérhető bácskai rizses hús és rántott csirkemel hasá burgonyával. Elérjük a River Bistrót az 57-407-500-as telefonszámon. A karamellőn kiszolgáló étterem várja vendégét brokkoli krémlevessel és mangólevessel, ehetünk még náluk borsópörköltet virslivel, galuskával, karbonára spagettit, barbecue csirkecombot, készül még konfliktéc, készül még konfliktéc érce rántva, rántott sertésborda, mákos guba vanília pudinggal. Kínálnak még sárga borsó főzeléket és Stefánia Vagdaltal. 57-406-710, ez a karamellőn kiszolgáló étterem telefonszáma. Az Aranykanári étterem mai finomságai csipetkés gulyás, lengyel kovászos uborkaleves, császárkarai matókmódra tölt burgonyával, csirkepörkölt galuskával, rántott sajt, paradicsomos húsgombolc. Az Aranykanári étterem várja hívásunkat 57-403-290 és 0620-470-3733. A Sólyomotel új napi menüjében csontleves, pásztortarhonya, készül még tejszínes erdélygyümölcsleves, pandúrgulyás, a húsmentes ajánlatban sajttal, kerti zöldségekkel töltött palacsinta. További főételek, lecsószárnyas máj, temesvári sertésragú, sajttal töltött sertésszelet és töltött káposzta. 57-401-267, ezen a számon érjük el a Sólyomotelt. A Firpo pizzériában ma békönbe tekert sajt készül tartára, hasáburgonyával, mindez a napi kínálatban. Elérjük a napi menü 11 és 15 óra között a Firpo pizzériában. A Hello Berény parkoló street food stílusú háromfogásos keddi menüjében tonhalsaláta, fusszili pomodoro és desszert várja önöket, a menü gluténmentes és hozzáadott cukrot nem tartalmaz. Az ételeket a park kellemes környezetében helyben fogyasztatják, de elvitelre is kérhetik.
4: Ez volt a menüajánló.
3: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
6: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Trio FM. Minden, amit szeretünk. Minden, amit szeretünk.

0: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
1: Kocsán László az év embere díjazottja a JASZ Kunságban. Kiadták a legfontosabb engedélyeket a JASZ-Berényi úgynevezett hűtőstrand biztonságos üzemeltetése felé. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Hivatalos formában is átvette Kocsán László az év emberek 2025 közönségdíj elismerést, melyet az Új Néplap és a Szoljon.hu indított Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében. A vármegyei újság az év embere díjjal azokat a kiválóságokat jutalmazta, akik kiemelkedő eredményeket értek el, ráadásul itt élnek és alkotnak közvetlen környezetünkben. Minden jelölt valamilyen formában hozzájárult a közösség építéséhez, és munkásságával példát mutatott számunkra. Az online szavazás során a vármegyei hírportál a Szoljon.hu által bemutatott jelöltekre lehetett voksolni, akik között egyetlen egy jászsági jelölt volt Kocsán László személyében, aki már 40 éve kezdte táncos pályafutását a Jászság Népi Együttesben, a Csángó Fesztivál főszervezője. A jászsági hagyományok megőrzése érdekében 1998-ban megalapította a Jászberényi Hagyományőrző Együttest. Három néprajzi kötete jelent meg, a Jászberényi székhelyű Országos Néptánc Baráti Kör Egyesület alapító elnöke, valamint alapítója a Jászberényi Kultudvar Jász Hagyományőrző Közösségi Térnek, ahol számos koncert, táncház, kiállítás és előadás valósult meg már szervezésében. Szakmai munkája három állami elismerést kapott, Magyar Arany Érdemkereszt, Csokonai Alkotói Díj, Népművészet Ifjú Mestere Díj. Táncaival kiérdemelte az örökös Arany Sarkantyús táncos és a Fülöp Ferenc díjas hagyományőrző címeket. A Csángókért végzett tevékenységért Gyimes Felsőlok díszpolgárává választotta. Civil elismerései között ott található a jászsági romákért közéleti díj és a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei művészeti díj. Szabad idejében verseket is ír. Jászsági kutatásai, munkái során célja hozzájárulni Jász-Nagykun-Szolnok vármegye tudásgyarapításához, szellemi, tárgyi hagyományainak közkincsét tételéhez, átörökítéséhez a felnövekvő generációk számára. Kocsán László, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye évembere közönségdíjasa, az Új Néplap szerkesztőségében vette át a győztesnek járó gravírozott üvegtrófeát és egy elismerő oklevelet. Kocsán László kiemelte, nagy jelentőségű számára ez a díj, amely egyben a jászsági hagyományőrző munkájának elismerése. Kiadták a legfontosabb engedélyeket a Jászberényi kinti úgynevezett hűtőstrand biztonságos, higiénikus és jogszerű üzemeltetése felé, tájékoztatott közösségi oldalán Budai Lóránt polgármester. A hatóságok korábban különböző tervek és engedélyek meglétét írták elő az önkormányzatnak a szabályos és biztonságos tovább üzemeltetéshez. Ilyen többek között a közegészségügyi technológiai szabályzat, mely biztosítja a vízminőség, a biztonság és a jogszabályi megfelelés fenntartását. Az alapdokumentumot elkészítették, melynek értelmében a Jász-Nagykun-Szolnok megyei kormányhivatal illetékes osztálya az engedélyezési eljárást lefolytatta és az engedélyt kiadta. Mint Budai Lóránt rámutatott, ezzel egy újabb fontos lépést tettek a fürdő működésének biztonságos, higiénikus és jogszerű üzemeltetése felé. Hajdú-Bihar vármegye adott otthont a 30. kerékpáros iskolakupa országos döntőinek, ahol vármegyénket két általános iskolai felsőtagozatos tanuló képviselte. A megmérettetés során a résztvevőknek KRESZ elméleti tudásukról, városi szabályossági kerékpározás ismereteikről és ügyességükről is számot kellett adniuk. Balmazújváros belvárosában, vármegyén képviseletében, a Jászberényi Mizsei Adrián a lányok mezőnyében a kerékpáros gyakorlati pályán második, míg a Túrkevei Hollósi Imre a fiúk versenyében a 8. helyezést szerezte meg. A csapat versenyben vármegyénk a 10. helyen zárt. Felkészülésük jutalma egy 5 napos közlekedési szaktáborban való részvétel Balatonlellén. Az érkező fátyol és képződő gomoly fellők mellett általában sok napsütésre van kilátás, majd estétől nyugat felől megvastagszik a felhőzet. A nyugati szél helyenként megélénkülhet, késő estére 14 és 20 fok közé hüll a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: Trio FM, a jászság ritmusa.
2: A jászság ritmusa.

Ez a Jászság Rádiója, a Trio FM, nem sokára 11 óra, így a reggel is tart elünk az utolsó perceihez érkezett. A napindítónkkal holnap reggel 7-kor ismét várom majd Önöket. A Napközben magazinunk jelentkezik hamarosan, előtte az MT Hírszolgálattól meghallgatjuk a legfrissebb hírcsokrot. Tartsanak velünk továbbra is!

0: Ez volt a reggeli starter. Hétfőtől pénteki beindítjuk a reggeleket. Reggeli starter. A Trio FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben. Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
0: Finom falatok egész héten, a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
3: Ez a menü ajánló.
4: A Pipacs étterem keddi napi menüjében csontleves, tojásleves, mustáros sertésszelet tésztával, gyümölcsszósz, főtt hússal, készül még csilisbab és konflikt csirkemel petezselmes burgonyával. Rendelhetünk a Pipacs étteremből az 57-405-510-es telefonszámon. A River Bistróban ma paradicsomleves készül, a főételek közül pedig kérhető bácskai rizses hús és rántott csirkemel hasá burgonyával. Elérjük a River Bistrót az 57-407-500-as telefonszámon. A karamellünk kiszolgáló étterem várja vendégeit brokkoli krémlevessel és mangólevessel, ehetünk még náluk borsópörköltet virslivel, galuskával, karbonára spagettit, barbecue csirkecombot, készül még konfliktéc, készül még konflikt szérce, rántva, rántott sertésborda, mákos guba vanília pudinggal. Kínálnak még sárga borsó főzeléket és Stefánia vagdaltal. 57-406-710, ez a karamellünk kiszolgáló étterem telefonszáma. Az Aranykanári étterem mai finomságai csipetkés gulyás, lengyel kovászos uborkaleves, császárkarai matókmódra tölt burgonyával, csirkepörkölt galuskával, rántott sajt, paradicsomos húsgombolc. Az Aranykanári étterem várja hívásunkat 57-403-290 és 0620-470-3733. A Sólyom Hotel új napi menüjében csontleves, pásztortarhonya, készül még

0: tartalmaz.
1: Az ételeket a park kellemes környezetében helyben fogyasztatják, de elvitelre is kérhetik.
2: Ez volt a menü ajánló.
3: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
4: Ez volt a reklám.
5: Megöltek egy 85 éves nőt éjszaka Budapesten, közölte a rendőrség a police.hu oldalon. A rendőrök bejelentés alapján mentek egy 8. kerületi Práter utcai lakáshoz, ahol holtan találták az ingatlan 85 éves lakóját. A rendőrség hajtóvadászatot indított az elkövető felkutatása érdekében. A parlament mai rendkívüli ülésén a képviselők megvitatják az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosítását. A módosítások egyebek mellett szigorítják a vagyonnyilatkozattételre és annak ellenőrzésére vonatkozó szabályokat, bővítik az integritás hatóság hatáskörét, rendelkeznek a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetéséről. A ház tárgyalja a pedagógusok teljesítményért felfüggesztéséről szóló javaslatot is. Egy ukrán drón lezuhanó roncsai okoztak tüzet egy olajbázison Dél-Oroszországban. A támadásban senki nem sérült meg. Az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy a légvédelem az éjszaka folyamán több mint 170 ukrán drónt semmisített meg 15 régió, valamint az Azovi és a Fekete-tenger felett. Több városban, köztük Moszkvában korlátozták a repülőterek forgalmát. Ukrajna hivatalosan is megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval. Az ország EU ügyekért felelős miniszterelnök helyettese kormányközi konferencián ült tárgyalóasztalhoz Luxemburgban az unió illetékeseivel. A találkozón megnyitották az első tárgyalási fejezetet, amely a többi között az alapvető jogokat, a jogállamiságot és a közigazgatási reformot tartalmazza. Az ukrán elnök a G7 csúcson találkozott volna az orosz elnökkel, de Vlagyimir Putyin nem élt a lehetőséggel. Volodymyr Zelenszkij jó lehetőségnek tartotta a helyszínt, mert a világ 7 legfejlettebb ipari országának megbeszélésén ott van az amerikai és a francia elnök is. Az orosz elnök korábban már jelezte, hogy Zelenszkijjel csak Moszkvában vagy a konfliktus végső rendezése esetén kész találkozni. Családok százainak sikerült rendeznie adósságát a máltai szeretetszolgálat közreműködésével. A tavaly év elején indított programban nem a bajba jutottak helyet fizetett a karitatív szervezet, hanem közösen dolgoztak ki megoldásokat a hátralékok kölcsönök visszafizetésére. Másfél év alatt 800 súlyosan eladósodott család rendezte tartozását, csak nem 2 milliárd forint értékben. A fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, majd estétől nyugat felől beborul az ég. Napközben 24-28, késő este 14-20 fok valószínű. A következő napokban melegszik az idő, hétvégén már 35 fok körüli csúcshőmérsékletekre kell számítani.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most!
6: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio napközben. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Köszöntöm Önöket, 11 óra múlt, ez továbbra is a Trigu FM jelzberényből. Fontos változás jön az autósok számára, ugyanis július 7-től minden új autónak kötelezően rendelkeznie kell az Emergency Stop Sign-nel, vagyis az ESS nevű technológiával az Európai Unióban. A rendszer lényege, hogy egy hirtelen lassításnál a féklámpák villogni kezdenek, ami sokkal figyelemfelkeltőbb az állandó fénynél, így azonnali vizuális figyelmeztetést ad a mögöttünk haladóknak. Ezzel a szabályozással az Európai Unió a leggyakoribb ütközési formát, a ráfutásos baleseteket szeretné elkerülni. A technológia persze nem lép működésbe minden sima fékezésnél, az elektronika csak akkor aktiválja a villogást, ha az autó sebessége meghaladja az 50 km/h, a lassulás mértéke pedig másodpercenként nagyobb 6 méternél. A rendszer valós időben figyeli a sebességet, a gázpedál felengedését, a féknyomást és az ABS működését is, így pontosan megkülönbözteti a rutinfékezést a vészhelyzettől.
1: Mellette szól.

0: Érdekes témák, színes programok. Trió napközben, minden hétköznap 11 és dél között.
1: Két remek jelszárok szállási programot ajánlok a figyelmükben, melyekre szeretettel várják a gyermekeket és a családokat. A Városi Könyvtárban ma délután 16 órakor olvasókör alakul a 8 és 10 éves kor közötti gyermekek részére a Diák Önkormányzat szervezésében. A Légyél Te is olvasó nagykövet elnevezésű alkalmon a közös olvasás mellett bütykörésre is töltetik az időt a kicsik. A felolvasók Szabó Erika nyugdíjas pedagógus és Győző Lilla lesznek. A rendezvény ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A hétvégére is jut egy nagyszerű lehetőség, június 21-én vasárnap tartják ugyanis a Városi Gyermeknapot jelszárokszálláson, a Strand és Termálfürdő területén, ahol 18 év alatt mindenkinek ingyenes lesz a belépés. A délő 10 órai kapunyítástól kezdve egész nap légvár, óriás csúszda, eurojumping, telepszigvé ügyességi pálya, íjászat, valamint állatbemutató várja a látogatókat. A programok során 10 órakor a Babamama kerekítő nyitja, majd 11 órától a Sanyi, Én és a Gyerekek című interaktív népmese látható. Ezzel párhuzamosan kreatív foglalkozás is indul, délután 3-tól pedig a Buborék zenekar élőzenés gyermekműsora szórakoztatja a közönséget.
0: Érdekes témák, színes programok. Trió napközben, minden hétköznap 11 és dél között.

0: FM. Melletted szól.
1: Ez a Trio FM jelszberényből, ha a C-vitaminról van szó, a legtöbben a citromra gondolnak. Ez az élénksárga gyümölcs azonban ennél jóval többet tud, amellett, hogy erősíti az immunrendszert, jótékony hatással van az emésztésre, a bőrre és még a koleszterin szint csökkentésére is. Nézzük, milyen előnyei vannak a rendszeres citromfogyasztásnak. A citromban található pektin és flavonoidok természetes módon támogatják a szív- és érrendszer egészségét. Rendszeres fogyasztása hozzájárulhat a koleszterin szint szabályozásához és csökkenteti az érszűkület kialakulásának kockázatát. A citromban található rostok segítik az emésztést, egy természetes emésztés serkentő tea elkészítéséhez reszeljünk le két alaposan megmosott biocitrom héját, majd forrázzuk le csésze forró vízzel. Hagyjuk lefedve állni 10 percig, majd naponta két csészével fogyasszunk belőle. Nem csak a szervezetünkben fejti ki jótékony hatását a citrom, hanem a háztartásban is nagyon hasznos lehet. A citromlé antibakteriális tulajdonságainak köszönhetően hatékony természetes fertőtlenítőszer. Ha szeretnénk felfrissíteni otthonunk levegőjét és megszabadulni a baktériumoktól, adjunk egy evőkanál citromlevet a felmosóvízhez literenként, majd pár csepp citromolajat is keverünk hozzá kellemes illatért. A citromos fürdő pedig serkentheti a nyirokkeringést, ezáltal enyhíteti a cellulitis tüneteit. Egy frissítő fürdő elkészítéséhez adjunk néhány csepp citromolajat a meleg fürdővízhez, és élvezzük a természetes felfrissülést. A citrom tehát nem csupán ízletes és frissítő, hanem számos egészségügyi előnnyel is rendelkezik. Érdemes rendszeresen fogyasztani és a mindennapokban is hasznosítani ezt a természetes csodaszert.

0: közlekedésére kell. Folytatjuk a 4-es számú főút szolnoki szakaszán a Szent István Tisza híd Budapest felüli végén dilatációs szerkezetet cserélnek. A munkálatok egész júniusban érintik a forgalmat, félpályás lezárásra és jelzőlámpás irányításra kell számítani. A 31-es főúton Tápióczecső térségében szintén útszűkület nehezíti a közlekedést. A munkálatok a hónap végig tartanak. Ezen felül több szakaszon is dolgoznak a térségben, a 31-12-es úton Tápiószenénél az útburkolatot javítják, a 32-25-es úton Újszász és Jászapáti között július 6-áig, a 32-26-as úton Jászalsó-Szentgyörnél augusztus 31-ig kell korlátozásokra készülni. Jó utat kívánok mindenkinek, vigyázzanak magukra és a utóstársaikra is.
1: 97.7 Trio FM, a Jászság rádiója.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Öltöztesse fel otthonát kívülbelül a Horizont festékházból. Baumit glettanyagok, hérafal festékek, drive-it vakolatok kedvezményes áron. Ingyenes színkeveréssel és szaktanácsadással várunk hétfőtől szombatig. Horizont festékház, Jászberény, Kossuth Lajos út 47. A színek otthona, otthona színe.
3: Gazdálkodók, kertbarátok, figyelem! Újra megnyitott a kapuit az Agrodiszkont Jászberényben, a Kossuth Lajos úton a festékbolttal szemben. Vetőmagok, növényvédőszerek, műtrágyák és minden, ami a sikeres gazdálkodáshoz kell. Most kibővített kínálattal és szakértő segítséggel várjuk Önöket. Agrodiszkont. Földtől a kiskertig. Együtt növekedünk. Jászberény, Kossuth Lajos út 44.
4: Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 16 óráig, valamint szombaton 8 és 12 óra között.
5: Finom falatok egész héten a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
6: Ez a menüajánló.
4: A Pipacs étterem keddi napi menüjében csontleves, tojásleves, mustáros sertésszele tésztával, gyümölcsszósz, főthússal készül még csilisbab és konflikt csirkemel petezselmes burgonyával. Rendelhetünk a Pipacs étteremből az 57-405-510-es telefonszámon. A River Bistróban ma paradicsomleves készül, a főételek közül pedig kérhető bácskai rizses hús és rántott csirkemel hasá burgonyával. Elérjük a River Bistrót az 57-407-500-as telefonszámon. A karamellőn kiszolgáló étterem várja vendégeit brokkoli krémlevessel és mangólevessel, ehetünk még náluk borsópörköltet virslivel, galuskával, karbonára spagettit, barbecue csirkecombot, készül még konfliktéc, készül még cornflakes érce rántva, rántott sertésborda, mákos guba vanília pudinggal. Kínálnak még sárga borsó főzeléket és Stefánia vagdaltal. 57-406-710, ez a karamellőn kiszolgáló étterem telefonszáma. Az Arany Kanári étterem mai finomságai csipetkés gulyás, lengyel kovászos uborkaleves, császárkarai matókmódra tört burgonyával, csirkepörkölt galuskával, rántott sajt, paradicsomos húsgombolc. Az Arany Kanári étterem várja hívásunkat 57-403-290 és 0620-470-3733. A Sólyomotel új napi menüjében csontleves, pásztortarhonya, készül még tejszínes erdélygyümölcsleves, pandúrgulyás, a húsmentes ajánlatban sajttal, kerti zöldségekkel töltött palacsinta. További főételek, lecsószárnyas máj, temesvári sertésragú, sajttal töltött sertésszelet és töltött káposzta. 57-401-267, ezen a számon érjük el a Sólyomotelt. A Firpo pizzériában ma békönbe tekert sajt készül tartára, hasáburgonyával, mindez a napi kínálatban. Elérjük a napi menü 11 és 15 óra között a Firpo pizzériában. A Hello Berény parkoló street food stílusú háromfogásos keddi menüjében tonhalsaláta, fusszili pomodoro és desszert várja Önöket, a menü gluténmentes és hozzáadott cukrot nem tartalmaz. Az ételeket a park kellemes környezetében helyben fogyasztatják, de elvitelre is kérhetik.
6: Ez volt a menüajánló.
5: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
7: Ez volt a reklám.
5: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
8: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnőmetné Királyéva. Egy 32 éves jászkíséri lakos személygépkocsival közlekedett Jász-Jákóhalma irányából Jászapáti felé. A sofőr egy balra ívelő útkanyarulatban elveszítette uralmát járműve felett, és a jobboldali útpatkára hajtott, majd az árokba borult. A kiérkező rendőrök megállapították, hogy a gépkocsi vezetője úgy ült volán mögé, hogy előtte alkoholt fogyasztott. A baleset következtében az elsődleges orvosi vélemény szerint a járművezető súlyos, míg utasa egy 18 éves fiatal ember könnyű sérülést szenvedett. A jászkíséri férfi ellen járművezetés ittas állapotban vétség miatt nyomozás rendeltek el, tájékoztatta a rádiónkat a Jász-Nagykunszolnok vármegyei rendőrfőkapitányság sajtóügyeletese Sipos Kácsor Andrea. A Szolnoki Járásbíróság egy év végrehajtásában 3 év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte első fokon azt a karateedzőt, aki felrúgott egy kisfiút a Szolnoki Kalandparkban 2024 nyarán. A Tibort védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett súlyos testi sértés büntetének kísérlete miatt ítélték el. A bíróság megítélése szerint a kiskorú veszélyeztetése büntet nem valósult meg. A felfüggesztett börtönbüntetés mellett 5 évre eltiltották minden nemű karate oktatástól, edzősködéstől, bemutatóktól, versenyzéstől, illetve pénzbüntetésre ítélték. A vádlotta a börtönbüntetésből annak végrehajtása esetén legkorábban a büntetés kétharmad részének kitöltését követő napon bocsátható feltétele szabadságra. A döntés nem jogerős, az ügyész A. Tibor és a védője is 3 munkanap gondolkodási időt kért. Tavaly előtt nyáron térfigyelő kamerák rögzítették, amint az edző a futópályán kirúgja egy 7 éves gyermek lábait olyan erővel, hogy az a fejére esik és magzatpózban a földön marad. Az eset országszerte hatalmas felháborodást váltott ki, a Magyar Karate Szövetség végleg eltiltotta, klubját pedig kizárták a szervezetből, díjaitól megfosztották és a fekete övet sem viselheti tovább. Nagy Judit, a bántalmazott kisfiú édesanyja úgy nyilatkozott, hogy azért sajnálja a semmit sem érő döntést, mert ez nem bátorít a potenciálisan bántalmazottakat és a környezetet sem arra, hogy a tettenért abuzálásról beszéljen.
9: Csalódottságot érzek egy kicsit. Megmondom őszintén, hogy nem számunkra jelentett volna az igazságosabb ítélet, bármi változás, mert tényleg, amint mondtam is, hogy nem változtat sem azon a napon, nem tudjuk, meg nem történt éppen, sem azóta eltelt időszakot. De pont azért nem mindegy, hogy milyen ítélet születik. Hogy az elkövetkező időszakban belévő embereknek egy remény lett volna, hogy talán kevesebb ilyen történik. Elrettentő példa van előttük. Mi meglátjuk másodfokon.
8: Dr. Zsrudov Olivéra, a sértett kisfiú és családjának ügyvédje elmondta, nem értik a döntést, véleménye szerint megfellebbezhető az ítélet és megnyerhető a per.
10: Az álláspontom, hogy egy hibás ítélet született, nem értünk azzal egyet, hogy a bíróság nem büntette lényegében a rugást követő cselekménysorozatot, figyelmen kívül hagyta azt, hogy a súlyos sértés kísérletén túl itt megvalósult egy másik bűncselekmény is, nevezetesen ugye a kiskorú veszélyeztetése. Álláspontunk szerint ez a cselekménysor, amit ugye a vádlott elkövetett, az mind a két bűncselekményt megvalósította, és a kiskorú veszélyeztetése az álláspontom szerint tényellenesen megvalósult azáltal, hogy a vádlott, a kiskorút 3-szor gyakorlatilag a társai előtt nyakon öntötte vízzel, ugye nemiségében sértő kifejezéseket használt vele szemben, majd pedig a társai előtt ugye egy negatív példaként felhozta és megszégyenítette. Én úgy gondolom, hogy ez iskola példája kell, hogy legyen a kiskorú veszélyeztetésének, és semmi akadályát nem látom annak, hogy a két bűncselekményt halmozottan megállapítsuk.
8: Drámai pillanatok játszottak le a napokban Jászalsó-Szentgyörgyön, ahol egy idős ember hirtelen rosszul lett, majd eszméletét vesztve esett össze a helyi bolt előtt. A tragédiát végül egy szabadnapos katona, Olá Zsigmond őrvezető gyors reakciója és határozott fellépése előzte meg. Az őrvezető éppen a szabad idejét töltötte a jászsági településen, amikor észrevette a földön fekvő, maga tehetetlen embert. Szakszerűen szabaddá tette a légútjait és elsősegélyben részesítette a zuhanás során keletkezett sebeit, miközben értesítették a rohamkocsit. A katona a mentők megérkezéséig egy perce sem hagyta magára az idős férfit, folyamatosan felügyelve az állapotát. A mentőszolgálat szakemberei a helyszínre érve megállapították, hogy a beteg szíve leállt és megszűnt a vérkeringése. Olá őrvezető beállt a mentőegység tagjai közé és aktívan bekapcsolódott a férfi újraélesztésébe. A kitartó és precízen összehangolt mellkas kompressziók végül sikerre vezettek, a beteg keringése újraindult és visszanyerte az eszméletét, így a mentők stabil, szállítható állapotban indulhattak el vele a kórházba. A Magyar Honvédség katonai rendészeti ezrede szerint Olá Zsigmond őrvezető professzionális helytállása, önzetlensége és a mentőkkel való zökkenőmentes csapatmunkája abszolút zsinór mértékű szolgálhat minden állampolgár számára.
7: Az időjárás jelentés támogatója a Farkaspa Bútor Kft. Minden, ami egy bútorhoz kell.
8: Az érkező fátyol és képződő gomoly fellők mellett általában sok napsütésre van kilátás, majd estétől nyugat felől megvastagszik a felhőzet. A nyugati szél helyenként megélénkülhet, késő estére 14 és 20 fok közé hüll a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
7: Az időjárás jelentés támogatója a Farkaspa Bútor Kft. Minden, ami egy bútorhoz kell.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Kultúra, közélet és közösségi élmények. Ez a Trió napközben.
1: Ez a Trió FM, a Jelseg rádiója. Június 12-én pénteken Jászberényes csatlakozott az ország egyik legnagyobb szabadidősport eseményéhez, a mozgás éjszakájához. A program célja immár harmadik éve, hogy a sportot és az aktív életmódot állítsa a középpontba. A Jászberényi rendezvény forgatagában Ács Tibor kérdezte az egyik főszervezőt, Hábenciusné Balla Andreát a részletekről, a színpadról, a 35 kipróbálható sportágról és a nagy érdeklődésre számot tartó iskolai versenyekről. Már is következik összeállításunk első része.
2: Örömmel lehet megállapítani, hogy nagyon sokan vagyunk. Először térjünk arra rá, hogy hogyan is sikerült ezt újra megrendezni pályázat útján.
3: Idén már harmadik alkalommal rendezzük meg a mozgás éjszakáját itt Jászberényben. Úgy tűnik, hogy egyre sikeresebb a rendezvény, így van. Viszont ehhez kellett az Aktív Magyarország program támogatása. Harmadik éve van lehetősége arra a vidéki városoknak, hogy támogatási igényt nyújtsanak be, és ezt megkaptuk idén is, hál' Istennek, úgyhogy az Aktív Magyarország program támogatásával valósul meg itt ez a rendezvény.
2: Hogy sikerült ezt ennyire propagálni, hogy alig kezdtétek el, és már mondhatom úgy, hogy tele van a futballpálya?
3: Igen, ez nem véletlen, tudatosan úgy építjük fel a programjainkat, hogy már az elejére nagyon sokan érkezzenek. Az első programelemünk pont ezért az iskolák versenye volt idén is. El kell mondjam, hogy nekünk is meglepetés volt, hogy több mint 300 fővel érkezett az egyik iskola, de hát ezért hirdettük meg, úgyhogy nagy örömünkre nagyon-nagyon sok iskolás érkezett. Pont az a célunk, hogy az elejétől kezdve jöjjenek, és kipróbálják az összes sportágat, hiszen az idén körülbelül 35 sportágat lehet már kipróbálni.
2: Beszéltél az iskolásokról, de én úgy gondolom, meg másütt is volt szóról, hogy nagyon várjátok a családokat.
3: Pontosan, így van. Az a tapasztalatunk, hogy a harmadik éve csináljuk, hogy nagyon sok kisgyerekes család érkezik hozzánk, sőt, nagypapával, nagymamával együtt is jönnek. Pontosan ezért idén egy nagyon klassz csuda játszóteret is rendeltünk. Tehát mindig figyeljük az igényeket, hogy mikor kik érkeznek. Az elejére szervezzük a gyerekprogramokat, és ugye a későbbi időszakra pedig a felnőtteknek való programok következnek.
2: Három éve csináljátok. Mit vettél észre, hogy Jászberény lakói mire a legjobban vevők?
3: A Color Run az, ami elvitte szerintem a sót tavaly. Nagyon sokan kérték, hogy idén még több port kapjanak, megkapják, tehát még több poliport rendeltünk. Ez nagyon tetszett tavaly évben, illetve igyekszünk minden évben új programelemet is behozni. Ilyen lesz idén a kamionhúzó, bemutató, erre is várjuk a családokat, hiszen kisgyerekek is kipróbálhatják, hogy milyen nehéz, vagy mennyire könnyű elhúzni egy kamiont, illetve a felnőtteket sem hagyjuk játék nélkül. Az asszonycipelő verseny 10 órakor kezdődik. Ez pedig szerintem magáért beszél, hiszen ez egy mulatságos, és hát egy picit azért nehezített pályán, de egy játékos versenyre készülhetnek a résztvevők.
2: Tavaly találkoztam a túrázókkal és a kerékpározókkal. A sötétedés ellenére nagyon sokan voltak, és alig várták, hogy elinduljanak. Idén lesz az?
3: Természetesen lesz. A program része a támogatásnak az egyik kikötése az, hogy kötelező sportágak vannak, amelyeket meg kell valósítanunk minden évben. Ezek között van a futás, a kerékpározás úgy, ahogy említetted, illetve a túra. Tehát kerékpározás is lesz, most két távot indítunk, pontosan azért, hogy akik pici gyerekkel jönnek, akkor ők is tudják ezt teljesíteni. Illetve az éjszakai túra sem marad el, picit hosszabb lesz a táv, 5 km lesz az idén az éjszakai túra, ami 9 órakor indul.
4: A péntek esti sportrendezvény félidőjében újra megkérdeztem Andreát, hogy hogyan is alakul a rendezvény létszáma.
2: Igaz, hogy még egy nagyon picit fenn van a nap, de azért már jó benne vagyunk a rendezésbe. Mit láttál, hogy szaporodtunk vagy fogytunk?
3: Én hál' Istennek úgy tapasztaltam, hogy egyre többen vagyunk. Szerintem azért kíváncsiak a résztvevők a későbbi programokra is. És természetesen az is vonza a közönséget, hogy minden órában nyereményjátékunk van. Itt a hátam mögött is lehet látni, pecsétgyűjtő kuponokat lehet igényelni, és nyereményszervényeket lehet cserébe kapni. Nagyon klassz sportszereket, ajándékkuponokat lehet nyerni. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy nagyon szép számmal szaporodunk, és egyre többen és többen vagyunk.
2: Megállapíthatom, ki tudod esetleg jelenteni, hogy többen leszünk, mint tavaly?
3: Igen, én azt gondolom, hogy igen, tavaly körülbelül 1600 fő volt, most nem végeztünk még számításokat, majd holnap egy picit talán már ebben is okosabb lesz.
2: Így legyen, köszönjük szépen!
0: Kultúra, közélet és közösségi élmények. Ez a Trió napközben.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A pontos idő 12 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óra Szalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Ha reggel friss kenyérért ugranál be, napközben ennél egy jó szendvicset, vagy vinnél valami egészségeset ebédre, akkor irány az Anyukám Corner. Friss péksütik, kovászos kenyerek, prémium szendvicsek, saláták, granolák, gluténmentes péksütemények és anzsunamentes jégkrémek várnak minden nap. Próbáld ki az Anyukám déli napi menüt is. Minden nap új, friss összeállításokkal. Anyukám Corner. Minőségi falatok a rohanó napokra. Jászberény, Rákóczi út 86.
4: Ez volt a reklám.
5: A pedagógusok demokratikus szakszervezete egyetért a 2026-27-es tanév rendjében foglaltakkal. Nagy Erzsébet a szervezet ügyvivője azt mondta, a szakszervezet üdvözli, hogy a jövőben kevesebb évfolyamon és kevesebb tantárgyból lesz kompetenciamérés. A pedagógus bérekkel kapcsolatban pedig úgy vélekedett, hogy a társadalmi egyeztetésre bocsátott rendelet tervezet, miszerint a januári 10%-os emelést további 0,4%-kal egészítenék ki, összhangban van ugyanaz uniós elvárásokkal, de növekedhet a bérkülönbség a pedagógusok és a nevelést oktatást segítők között. Az orosz hadsereg két balisztikus rakétával is több mint 130 drónnal támadt ukrajnai célpontokat mára virradóra. A légvédelem a drónok zömét elfogta, de többen megsebesültek, infrastruktúrális létesítmények, lakóházak és gépjárművek rongálódtak meg. Herszon megyében autóbuszt ért találat. Egy utas meghalt, egy másik utas és a buszvezető megsebesült. Az ukrán drónok oroszországi célpontokat vettek célba, kigyulladt a Gazprom Neft moszkvai olajfeldolgozó üzeme. Az orosz légierő összesen 60 Moszkva felé tartó drónt semlegesített. Dubajban fogtak el egy magyar áfacsalót, aki a gyanú szerint egy mobiltelefonokkal üzletelő bűnbanda tagja volt. A csalók két év alatt 5,5 milliárd forint kárt okoztak a költségvetésnek. Az elfogott férfi ellen költségvetési csalás miatt folyik eljárás, a szegedi járásbíróság elrendelte a letartóztatását. Családok százainak sikerült rendeznie adósságát a Máltai Szeretetszolgálat közreműködésével.

0: eset 30%-ában gombelemet nyeltek le a gyerekek. Idén fél év alatt már több mint 600 ilyen esetet láttak el. Fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, majd estétől nyugat felől beborul az ég. Napközben csak elvétve, estétől nagyobb eséllyel alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Napközben 24-28, késő este 14-20 fok valószínű. A következő napokban melegszik az idő. Hétvégén már 35 fok körüli csúcshőmérsékletekre kell számítani.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jásság kedvenceivel. Ez a Delelő, 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
2: Ez volt a reklám.
3: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
4: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Kisnaimetné Király Éva. Kiadták a legfontosabb engedélyeket a Jászberényi kinti úgynevezett hűtőstrand biztonságos, higiénikus és jogszerű üzemeltetése felé, tájékoztatott közösségi oldalán Budai Lóránt polgármester. A hatóságok korábban különböző tervek és engedélyek meglétét írták elő az önkormányzatnak a szabályos és biztonságos tovább üzemeltetéshez. Ilyen többek között a közegészségügyi technológiai szabályzat, mely biztosítja a vízminőség, a biztonság és a jogszabályi megfelelés fenntartását. Az alapdokumentumot elkészítették, melynek értelmében a Jász-Nagykun-Szolnok megyei kormányhivatal illetékes osztálya az engedélyezési eljárást lefolytatta és az engedélyt kiadta. Mint Budai Lóránt rámutatott, ezzel egy újabb fontos lépést tettek a fürdő működésének biztonságos, higiénikus és jogszerű üzemeltetése felé. Hivatalos formában is átvette Kocsán László az Év Emberek 2025 közönségdíj elismerést, melyet az Új Néplap és a Szoljon.hu indított Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében. A vármegyei újság az Év Embere díjjal azokat a kiválóságokat jutalmazta, akik kiemelkedő eredményeket értek el, ráadásul itt élnek és alkotnak közvetlen környezetünkben. Minden jelölt valamilyen formában hozzájárult a közösség építéséhez, és munkásságával példát mutatott számunkra. Az online szavazás során a vármegyei hírportál a szoljon.hu által bemutatott jelöltekre lehetett voksolni, akik között egyetlen egy jászsági jelölt volt Kocsán László személy, aki már 40 éve kezdte táncos pályafutását a Jászság Népi Együttesben, a Csángó Fesztivál főszervezője. A jászsági hagyományok megőrzése érdekében 1998-ban megalapította a Jászberényi Hagyományőrző Együttest. 3 néprajzi kötete jelent meg. A Jászberényi székhelyű Országos Néptánc Baráti Kör Egyesület alapító elnöke, valamint alapítója a Jászberényi Kultudvar Jász Hagyományőrző Közösségi Térnek, ahol számos koncert, táncház, kiállítás és előadás valósult meg már szervezésében. Szakmai munkája 3 állami elismerést kapott: Magyar Arany Érdemkereszt, Csokonai Alkotói Díj, Népművészet Ifjú Mestere Díj. Táncaival kiérdemelte az örökös Aranysarkan táncos és a Fülöp Ferenc díjas hagyományőrző címeket. A Csángókért végzett tevékenységért Gyimes Felsőlok díszpolgárává választotta. Civil elismerései között ott található a jászsági romákért közéleti díj és a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei művészeti díj. Szabad idejében verseket is ír. Jászsági kutatásai, munkái során célja hozzájárulni Jász-Nagykun-Szolnok vármegye tudásgyarapításához, szellemi, tárgyi hagyományainak közkincsé tételéhez, átörökítéséhez a felnövekvő generációk számára. Kocsán László, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye évembere közönségdíjasa az Új Néplap szerkesztőségében vette át a győztesnek járó gravírozott üvegtrófeát és egy elismerő oklevelet. Kocsán László kiemelte, nagy jelentőségű számára ez a díj, amely egyben a jászsági hagyományőrző munkájának elismerése. Hajdúbihar vármegye adott otthont a 30. kerékpáros iskolakupa országos döntőinek, ahol vármegyénket 2 általános iskolai felsőtagozatos tanuló képviselte. A megmérettetés során a résztvevőknek KRESZ elméleti tudásukról, városi szabályossági kerékpározás ismereteikről és ügyességükről is számot kellett adniuk. Balmazújváros belvárosában vármegyén képviseletében, a Jászberényi Mizsei Adrien a lányok mezőnyében a kerékpáros gyakorlati pályán 2., míg a Túrkevei Hollósi Imre a fiúk versenyében a 8. helyezést szerezte meg. A csapat versenyben vármegyénk a 10. helyen zárt. Felkészülésük jutalma egy 5 napos közlekedési szaktáborban való részvétel Balatonlellén. Az érkező fátyol és képződő gomoly fellők mellett általában sok napsütésre van kilátás, majd estétől nyugat felől megvastagszik a felhőzet. A nyugati szél helyenként megélénkülhet, késő estére 14 és 20 fok közé hüll a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Közelebb a várva várt pihenés, a feltöltődés időszaka. Irány a nyár! Június 23-án kedden tematikus műsorfolyammal hangolódunk az év legszebb hónapjaira. Különleges adásunkban a vakáció minden részletét áttekintjük, irányt mutatunk a tökéletes úti cél kiválasztásához, körüljárjuk a biztonságos utazás feltételeit, és megosztjuk azokat a nélkülözhetetlen fortélyokat, amelyekkel a készülődés is örömtelivé válik. Érdemes lesz velünk tartaniuk, hiszen játékaink során értékes nyári ajándékokkal tesszük még emlékezetesebbé a napot. Irány a nyár, június 23-án a Trio FM hullámhosszán.
3: Műsorunk partnerei: Csomor Családi Méhészet. Minőségi méhészeti termékeinkkel megédesítjük napjaikat, ünnepeiket. Akció Market Pince Kft. Jászberény közkedvelt italdiszkontja. Dr. Vecsési Zsuzsanna ügyvéd. Megoldást találunk problémáira. Szivárvány Szolárium. Egyenletes barna bőr azoknak, akik a tökéletességet szeretik. Elektromontőrin Kft. Acélöntőde, általános gépgyártás. Dr. Pető Anita Katalin ügyvéd, adójogi szakjogász. Nagy Kátai Gyógyfürdő és egyéb szolgáltató Non-Profit Kft., ahol a nap mindig rád nevet, nyár a strandon. A 30. Jászvilág találkozó, a nyár legnagyobb jubileumi eseménye, július 3-a és 5-e között Jászboldogházán.
4: Irány a nyár, június 23-án kedden, itt a Trio FM-en.
5: Az Aranykanál étterem vállalja céges és családi rendezvények, köztük ballagások teljes körű lebonyolítását. Ünnepeljetek nálunk, vagy rendeljetek bőséges tájainkból az otthoni partikra. Mindjárt itt a nyári szünet is, de a szülőknek nem kell aggódniuk. Az Aranykanál biztonságosan megoldja a mindennapi ebédet, méghozzá minden gyerek kedvére, akár házhoz szállítással is. Napi menüvel és à la carte étlappal várunk benneteket, ahol a legkülönfélébb ízvilágok közül választhattok, így garantáltan mindenki

0: Önöket, Labányi Judit vagyok. A pedagógusok demokratikus szakszervezete egyetért a 2026-27-es tanév rendjében foglaltakkal. Nagy Erzsébet, a szervezet ügyvivője azt mondta. A szakszervezet üdvözli, hogy a jövőben kevesebb évfolyamon és kevesebb tantárgyból lesz kompetenciamérés. A pedagógus bérekkel kapcsolatban pedig úgy vélekedett, hogy a társadalmi egyeztetésre bocsátott rendelettervezet, miszerint a januári 10%-os emelést további 0,4%-kal egészítenék ki. Összhangban van úgy az uniós elvárásokkal, de növekedhet a bérkülönbség a pedagógusok és a nevelést oktatást segítők között. Az orosz hadsereg 2 balisztikus rakétával és több mint 130 drónnal támadt ukrajnai célpontokat már a virradóra. A légvédelem a drónok zömét elfogta, de többen megsebesültek, infrastruktúrális létesítmények, lakóházak és gépjárművek rongálódtak meg. Herszon megyében autóbuszt ért találat. Egy utas meghalt, egy másik utas és a buszvezető megsebesült. Az ukrán drónok oroszországi célpontokat vettek célba, kigyulladt a Gazprom Neft moszkvai olajfeldolgozó üzeme. Az orosz légierő összesen 60 Moszkva felé tartó drónt semlegesített. Dubajban fogtak el egy magyar áfacsalót, aki a gyanú szerint egy mobiltelefonokkal üzletelő bűnbanda tagja volt. A csalók 2 év alatt 5,5 milliárd forint kárt okoztak a költségvetésnek. Az elfogott férfi ellen költségvetési csalás miatt folyik eljárás, a szegedi járásbíróság elrendelte a letartóztatását. Kárpátaljai gyermekek táboroztatásával indul a Katolikus Karitász nyár végéig tartó országos programja, amelyben 4000 hátrányos helyzetű gyermek és fiatal vesz részt, közölte a szervezet országos igazgatója. Zagyva Richard elmondta, az ottalvós táborokon kívül vándor és napközis táborokban, illetve fejlesztést nyújtó élménynapokon várják a gyermekeket 40 magyarországi helyszínen. Holnaptól minden hétköznap, valamint vasárnap is látogatható lesz a Karmelita kolostor és a miniszterelnöki kabinettiroda épülete, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy a nagy érdeklődésre való tekintettel döntöttek így. A látogatáshoz a szabadkarmelita.hu oldalon lehet regisztrálni.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en. A Jássák kedvenceivel. Ez a Delelő. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
3: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
4: Június 18-a és 21-e között alattján ad otthont a Family Riders motoros találkozónak. Fergeteges koncertek a Nemzeti Hang, a Mudfield, a Blues Company és a Continuum fellépésével. A motoros élmények mellett egész hétvégén ingyenes gyereksarok várja a legkisebbeket is. Family Riders, alattján focipálya.
5: Ahol életre kel a magyar történelem, látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu Kolibri Hungary.
6: Speciális jelöléstechnikai megoldások több mint 25 év tapasztalattal.
5: Tapintható alaprajztáblák, Braille matricák és táblák, sorszámozott biléták és egyedi jelölők, valamint emblémázott sejemdíszszalagok gyártása. Kolibri Hungary.
6: Egyedi megoldások, megbízható minőség. kolibrihungary.hu.
7: 10 éves vagy és érdekel a színészet? Szerez színházi és filmes gyakorlatot a Karaván Színház ingyenes budapesti vagy kaposvári stúdiójában. Keresd ránk a neten. Karaván Színház.
5: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a Libravit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit és támogasd a vitalitásod minden nap. Libravit.hu.
8: Ez volt a reklám.
9: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
10: Felfüggesztett börtönre ítélték azt a karateedzőt, aki felrúgott egy kisfiút a Szolnoki Kalandparkban. Szolgálaton kívüli katona mentette meg egy idős férfi életét Jászol Sószentgyörgyön. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kis Németnik irányéva. A Szolnoki Járásbíróság egy év végrehajtásában 3 év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte elsőfokon azt a karateedzőt, aki felrúgott egy kisfiút a Szolnoki Kalandparkban 2024 nyarán. A Tibort védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett súlyos testi sértés büntetének kísérlete miatt ítélték el. A bíróság megítélése szerint a kiskorú veszélyeztetése büntet nem valósult meg. A felfüggesztett börtönbüntetés mellett 5 évre eltiltották minden nemű karate oktatástól, edzősködéstől, bemutatóktól, versenyzéstől, illetve pénzbüntetésre ítélték. A vádlott a börtönbüntetésből annak végrehajtása esetén legkorábban a büntetés 2/3 részének kitöltését követő napon bocsátható feltételes szabadságra. A döntés nem jogerős, az ügyész A. Tibor és a védője is 3 munkanap gondolkodási időt kért. Tavaly előtt nyáron térfigyelő kamerák rögzítették, amint az edző a futópályán kirúgja egy 7 éves gyermek lábait olyan erővel, hogy az a fejére esik és magzatpózban a földön marad. Az eset országszerte hatalmas felháborodást váltott ki, a Magyar Karate Szövetség végleg eltiltotta, klubját pedig kizárták a szervezetből, díjaitól megfosztották és a fekete övet sem viselheti tovább. Nagy Judita, bántalmazott kisfiú édesanyja úgy nyilatkozott, hogy azért sajnálja semmit sem érő döntést, mert ez nem bátorít a potenciálisan bántalmazottakat és a környezetet sem arra, hogy a tettenért abuzálásról beszéljen.
11: Csalódottságot érzek egy kicsit. Megmondom őszintén, hogy nem számunkra jelentett volna az igazságosabb ítélet, bármi változás, mert tényleg, amint mondtam is, hogy nem változtat sem azon a napon, nem tudjuk, meg nem történt éteni sem azóta eltelt időszakot. De pont azért nem mindegy, hogy milyen ítélet születik. Hogy az elkövetkező időszakban belévő embereknek ez remény lett volna, hogy talán kevesebb ilyen történik. Elrettentő példa van előttük. Mi meglátjuk másodfokon.
10: Dr. Zsludov Olivére, a sértett kisfiú és családjának ügyvédje elmondta, nem értik a döntést, véleménye szerint megfelebbezhető az ítélet és megnyerhető a per.
12: Az álláspontunk, hogy egy hibásítélet született, nem értünk azzal egyet, hogy a bíróság nem büntette lényegében a rugást követő cselekménysorozatot. Figyelmen kívül hagyta azt, hogy a súlyos testi sértés kísérletén túl itt megvalósult egy másik bűncselekmény is, nevezetesen ugye a kiskorú veszélyeztetése. Álláspontunk szerint ez a cselekménysor, amit ugye a vádlott elkövetett, ez mind a két bűncselekményt megvalósította, és a kiskorú veszélyeztetése az álláspontunk szerint tényellenesen megvalósult azáltal, hogy a vádlott, a kiskorút háromszor gyakorlatilag a társai előtt nyakon öntötte vízzel, ugye nemiségében sértő kifejezéseket használt vele szemben, majd pedig a társai előtt ugye egy negatív példaként felhozta és megszégyenítette. Én úgy gondolom, hogy az iskola példája kell, hogy legyen a kiskorú veszélyeztetésének, és semmi akadályát nem látom annak, hogy a két bűncselekményt halmozottan megállapítsuk.
10: Drámai pillanatok játszottak le a napokban Jászalsó-Szentgyörgyön, ahol egy idős ember hirtelen rosszul lett, majd eszméletét vesztve esett össze a helyi bolt előtt. A tragédiát végül egy szabadnapos katona, Olá Zsigmond őrvezető gyors reakciója és határozott fellépése előzte meg. Az őrvezető éppen a szabad idejét töltötte a jelsági településen, amikor észrevette a földön fekvő, maga tehetetlen embert. Szakszerűen szabaddá tette a légútjait és elsősegélyben részesítette a zuhanás során keletkezett sebeit, miközben értesítették a rohamkocsit. A katona a mentők megérkezéséig egy percre sem hagyta magára az idős férfit, folyamatosan felügyelve az állapotát. A mentőszolgálat szakemberei a helyszínre érve megállapították, hogy a beteg szíve leállt és megszűnt a vérkeringése. Olá őrvezető beállt a mentőegység tagjai közé és aktívan bekapcsolódott a férfi újraélesztésébe. A kitartó és precízen összehangolt mellkas kompressziók végül sikerre vezettek, a beteg keringése újraindult és visszanyerte az eszméletét, így a mentők stabil, szállítható állapotban indulhattak el vele a kórházba. A Magyar Honvédség katonai rendészeti ezrede szerint Olá Zsigmond őrvezető professzionális helytállása, önzetlensége és a mentőkkel való zökkenőmentes csapatmunkája abszolút zsinór mértékű szolgálhat minden állampolgár számára. Egy 32 éves jászkíséri lakos személygépkocsival közlekedett Jász-Jákóhalma irányából Jászapáti felé. A sofőr egy balra ívelő útkanyarulatban elveszítette uralmát járműve felett, és a jobboldali útpatkára hajtott, majd az árokba borult. A kiérkező rendőrök megállapították, hogy a gépkocsi vezetője úgy ült volán mögé, hogy előtte alkoholt fogyasztott. A baleset következtében az elsődleges orvosi vélemény szerint a járművezető súlyos, míg utasa, egy 18 éves fiatalember, könnyű sérülést szenvedett. A jászkíséri férfi ellen járművezetés ittas állapotban vétség miatt nyomozást rendeltek el, tájékoztatta a rádiónkat a Jász-Nagykunszolnok vármegyei rendőrfőkapitányság sajtóügyeletese Sipos Kácsor Andrea. Az érkező fátyol és képződő gomoly fellők mellett általában sok napsütésre van kilátás, majd estétől nyugat felől megvastagszik a felhőzet. A nyugati szél helyenként megélénkülhet, késő estére 14 és 20 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Közelebb a várva várt pihenés, a feltöltődés időszaka. Irány a nyár! Június 23-án kedden tematikus műsorfolyammal hangolódunk az év legszebb hónapjaira. Különleges adásunkban a vakáció minden részletét áttekintjük, irányt mutatunk a tökéletes úti cél kiválasztásához, körüljárjuk a biztonságos utazás feltételeit, és megosztjuk azokat a nélkülözhetetlen fortélyokat, amelyekkel a készülődés is örömtelivé válik. Érdemes lesz velünk tartaniuk, hiszen játékaink során értékes nyári ajándékokkal tesszük még emlékezetesebbé a napot. Irány a nyár, június 23-án, a Trio FM hullámhosszán.
3: Műsorunk partnerei, a Hangegy Színház. Robin Hoddon, Szeretőből egy is sok című vígjátéka július 19-én vasárnap este 8 órától látható a Székely Mihály szabadtéri színpadon. Ha jogosítvány, akkor Birkás Autós Motoros Iskola, Anyukám Corner, a hely, ahol jól indul a reggel. Family Riders motoros találkozó június 18-a és 21-e között. Fergeteges koncertek, motoros élmények egész hétvégén. A 30 éves Sütőház Kft. Kovászolt szenvedély, minőség minden falatban. Kalmár Viktor kárpitos jászapáti. Bútorfelújítás, a kárpitos bútorok új életre kelnek.
4: Irány a nyár. Június 23-án kedden itt a Trio FM-en.
5: Te sem bírsz már a hőséggel? Élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 139.900 forinttól. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
6: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel. Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65/A szám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást. Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét. Bővebb információk www.jászablak.hu.
7: Ez volt a reklám.
8: A Trio FM hírei.
9: Kevesebb évfolyamon lesz kompetenciamérés a következő tanévben. Holnaptól látogatható lesz a Karmelita Kolostor. Változékony idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, majd estétől nyugat felől beborul az ég. Napközben csak elvétve estétől nagyobb eséllyel alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Ma helyenként holnap már több felé megélénkül a szél. Napközben 24-28, késő este 14-20 fok valószínű. A következő napokban melegszik az idő, hétvégén már 35 fok körüli csúcs hőmérsékletekre kell számítani.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
10: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Kövesd élőben a foci világbajnokság legnagyobb összecsapásait az Aranykanál étteremben. Különleges VB étlappal, hideg koktélokkal és frissítő italokkal várunk benneteket. Gyertek, szurkoljunk együtt!
3: Június 16-án 21 órától jön a rangadó, Franciaország mérkőzik meg Szenegállal.
2: Foglaljatok asztalt az 57-403-290-es vagy a 0620-470-3733-as telefonszámon. Aranykanál étterem, Jászberény, Mészáros Lázár utca 4. Ahol az ízek és az élmények találkoznak.
4: Ez volt a reklám.
5: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
6: Kocsán László az év embere díjazottja a Jászkunságban. Kiadták a legfontosabb engedélyeket a jászberényi úgynevezett hűtőstrand biztonságos üzemeltetése felé. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Hivatalos formában is átvette Kocsán László az év emberek 2025 közönségdíj elismerést, melyet az Új Néplap és a Szoljon.hu indított Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében. A vármegyei újság az év embere díjjal azokat a kiválóságokat jutalmazta, akik kiemelkedő eredményeket értek el, ráadásul itt élnek és alkotnak közvetlen környezetünkben. Minden jelölt valamilyen formában hozzájárult a közösség építéséhez, és munkásságával példát mutatott számunkra. Az online szavazás során a vármegyei hírportál a szoljon.hu által bemutatott jelöltekre lehetett voksolni, akik között egyetlen egy jászsági jelölt volt Kocsán László személyében, aki már 40 éve kezdte táncos pályafutását a Jászság Népi Együttesben, a Csángó Fesztivál főszervezője. A jászsági hagyományok megőrzése érdekében 1998-ban megalapította a Jászberényi Hagyományőrző Együttest. Három néprajzi kötete jelent meg. A jászberényi székhelyű Országos Néptánc Baráti Kör Egyesület alapítóelnöke, valamint alapítója a Jászberényi Kultudvar Jász Hagyományőrző Közösségi Térnek, ahol számos koncert, táncház, kiállítás és előadás valósult meg már szervezésében. Szakmai munkája három állami elismerés kapott, Magyar Arany Érdemkereszt, Csokonai Alkotói Díj, Népművészet Ifjú Mestere Díj. Táncaival kiérdemelte az örökös Arany Sarkantyús Táncos és a Fülöp Ferenc Díjas Hagyományőrző címeket. A Csángókért végzett tevékenységért Gyimes Felsőlok díszpolgárává választotta. Civil elismerései között ott található a jászsági romákért közéleti díj és a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei művészeti díj. Szabad idejében verseket is ír. Jászsági kutatásai, munkái során célja hozzájárulni Jász-Nagykun-Szolnok vármegye tudásgyarapításához, szellemi, tárgyi hagyományainak közkincsé tételéhez, átörökítéséhez a felnövekvő generációk számára. Kocsán László, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye évembere közönségdíjasa az Új Néplap szerkesztőségében vette át a győztesnek járó gravírozott üvegtrófeát és egy elismerő oklevelet. Kocsán László kiemelte, nagy jelentőségű számára ez a díj, amely egyben a jászsági hagyományőrző munkájának elismerése. Kiadták a legfontosabb engedélyeket a jászberényi kinti úgynevezett hűtőstrand biztonságos, higiénikus és jogszerű üzemeltetése felé, tájékoztatott közösségi oldalán Budai Lóránt polgármester. A hatóságok korábban különböző tervek és engedélyek meglétét írták elő az önkormányzatnak a szabályos és biztonságos tovább üzemeltetéshez. Ilyen többek között a közegészségügyi technológiai szabályzat, mely biztosítja a vízminőség, a biztonság és a jogszabályi megfelelés fenntartását. Az alapdokumentumot elkészítették, melynek értelmében a Jász-Nagykun-Szolnok megyei kormányhivatal illetékes osztálya az engedélyezési eljárást lefolytatta és az engedélyt kiadta. Mint Budai Lóránt rámutatott, ezzel egy újabb fontos lépést tettek a fürdő működésének biztonságos, higiénikus és jogszerű üzemeltetése felé. Hajdú-Bihar vármegye adott otthont a 30. kerékpáros iskolakupa országos döntőinek, ahol vármegyénket két általános iskolai felső tagozatos tanuló képviselte. A megmérettetés során a résztvevőknek KRESZ elméleti tudásukról, városi szabályossági kerékpározás ismereteikről és ügyességükről is számot kellett adniuk. Balmazújváros belvárosában, vármegyén képviseletében, a Jászberényi Mizsei Adriana lányok mezőnyében a kerékpáros gyakorlati pályán második, míg a Túrkevei Hollósi Imre a fiúk versenyében a 8. helyezést szerezte meg. A csapat versenyben vármegyénk a 10. helyen zárt. Felkészülésük jutalma egy 5 napos közlekedési szaktáborban való részvétel Balatonlellén. Az érkező fátyol és képződő gomoly felhők mellett általában sok napsütésre van kilátás, majd estétől nyugat felől megvastagszik a felhőzet. A nyugati szél helyenként megélénkülhet, késő estére 14 és 20 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Közeleg a várva várt pihenés, a feltöltődés időszaka. Irány a nyár! Június 23-án kedden tematikus műsorfolyammal hangolódunk az év legszebb hónapjaira. Különleges adásunkban a vakáció minden részletét áttekintjük, irányt mutatunk a tökéletes úti cél kiválasztásához, körüljárjuk a biztonságos utazás feltételeit, és megosztjuk azokat a nélkülözhetetlen fortélyokat, amelyekkel a készülődés is örömtelivé válik. Érdemes lesz velünk tartaniuk, hiszen játékaink során értékes nyári ajándékokkal tesszük még emlékezetesebbé a napot. Irány a nyár, június 23-án, a Trio FM hullámhosszán.
3: Műsorunk partnerei, Csomor Családi Méhészet. Minőségi méhészeti termékeinkkel megédesítjük napjaikat, ünnepeiket. Akció Market Pince Kft. Jászberény közkedvelt italdiszkontja. Dr. Vecsési Zsuzsanna ügyvéd. Megoldást találunk problémáira. Szivárvány Szolárium. Egyenletes barna bőr azoknak, akik a tökéletességet szeretik. Elektromon Töring Kft. Acélöntőde. Általános gépgyártás. Dr. Pető Anita Katalin ügyvéd, adójogi szakjogász. Nagykátai Gyógyfürdő és egyéb szolgáltató Non-Profit Kft. Ahol a nap mindig rád nevet, nyár a strandon. A 30. Jászvilág találkozó, a nyár legnagyobb jubileumi eseménye, július 3-a és 5-e között Jászboldogházán.
4: Irány a nyár, június 23-án kedden, itt a Trio FM-en.
5: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Munkahelyen, útközben vagy otthon, ez a délutáni műszak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Öltöztesse fel otthonát kívülbelül a Horizont festékházból. Baumit glettanyagok, hérafal festékek, drive-it vakolatok kedvezményes áron. Ingyenes színkeveréssel és szaktanácsadással várunk hétfőtől szombatig. Horizont festékház, Jászberény, Kossuth Lajos út 47. A színek otthona, otthon a színe.
3: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
4: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
5: Kövesd élőben a foci világbajnokság legnagyobb összecsapásait az Aranykanál étteremben. Különleges VB étlappal, hideg koktélokkal és frissítő italokkal várunk benneteket. Gyertek, szurkoljunk együtt!
6: Június 16-án 21 órától jön a rangadó, Franciaország mérkőzik meg Szenegállal.
5: Foglaljatok asztalt az 57-403-290-es vagy a 0620-470-3733-as telefonszámon. Aranykanál étterem Jászberény, Mészáros Lázár utca 4. Ahol az ízek és az élmények találkoznak.
7: Ez volt a reklám.
0: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
8: Köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Kisnőmetnik irányéva. Egy 32 éves jászkíséri lakos személygépkocsival közlekedett Jászjákóhalma irányából Jászapáti felé. A sofőr egy balra ívelő útkanyarulatban elveszítette uralmát járműve felett, és a jobboldali útpatkára hajtott, majd az árokba borult. A kiérkező rendőrök megállapították, hogy a gépkocsi vezetője úgy ült volán mögé, hogy előtte alkoholt fogyasztott. A baleset következtében az elsődleges orvosi vélemény szerint a járművezető súlyos, míg utasa egy 18 éves fiatal ember könnyű sérülést szenvedett. A jászkíséri férfi ellen járművezetés ittas állapotban vétség miatt nyomozást rendeltek el, tájékoztatta a rádiónkat a Jásznagykonszolnok vármegyei rendőrfőkapitányság sajtóügyeletese Sipos Kácsor Andrea. A Szolnoki Járásbíróság egy év végrehajtásában 3 év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte első fokon azt a karateedzőt, aki felrúgott egy kisfiút a Szolnoki Kalandparkban 2024 nyarán. A Tibort védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett súlyos testi sértés büntetének kísérlete miatt ítélték el. A bíróság megítélése szerint a kiskorú veszélyeztetése büntet nem valósult meg. A felfüggesztett börtönbüntetés mellett 5 évre eltiltották minden nemű karate oktatástól, edzősködéstől, bemutatóktól, versenyzéstől, illetve pénzbüntetésre ítélték. A vádlotta a börtönbüntetésből annak végrehajtása esetén legkorábban a büntetés 2/3 részének kitöltését követő napon bocsátható feltételes szabadságra. A döntés nem jogerős, az ügyész A. Tibor és a védője is 3 munkanap gondolkodási időt kért. Tavaly előtt nyáron térfigyelő kamerák rögzítették, amint az edző a futópályán kirúgja egy 7 éves gyermek lábait olyan erővel, hogy az a fejére esik és magzatpózban a földön marad. Az eset országszerte hatalmas felháborodást váltott ki, a Magyar Karate Szövetség végleg eltiltotta, klubját pedig kizárták a szervezetből, díjaitól megfosztották és a fekete övet sem viselheti tovább. Nagy Judit, a bántalmazott kisfiú édesanyja úgy nyilatkozott, hogy azért sajnálja a semmit sem érő döntést, mert ez nem bátorít a potenciálisan bántalmazottakat és a környezetet sem arra, hogy a tettenért abuzálásról beszéljen.
9: Csalódottságot érzek egy kicsit. Megmondom őszintén, hogy nem számunkra jelentett volna az igazságosabb ítélet, bármi változás, mert tényleg, amint mondtam is, hogy nem változtat sem azon a napon, nem tudjuk, meg nem történt éppen sem azóta eltelt időszakot. De pont azért nem mindegy, hogy milyen ítélet születik. Hogy az elkövetkező időszakban belévő embereknek egy remény lett volna, hogy talán kevesebb ilyen történik. Elrettentő példa van előttük. Mindegy látjuk, másodfokon.
8: Dr. Zsludov Olivére, a sértett kisfiú és családjának ügyvédje elmondta, nem értik a döntést, véleménye szerint megfelebbezhető az ítélet és megnyerhető a per.
10: Az álláspontunk, hogy egy hívásítélet született, nem értünk azzal egyet, hogy a bíróság nem büntette lényegében a rugást követő cselekménysorozatot, figyelmen kívül hagyta azt, hogy a súlyos sértés kísérletén túl itt megvalósult egy másik bűncselekmény is, nevezetesen ugye a kiskorú veszélyeztetése. Álláspontunk szerint ez a cselekménysor, amit ugye a vádlott elkövetett, az mind a két bűncselekményt megvalósította, és a kiskorú veszélyeztetése az álláspontunk szerint tényellenesen megvalósult azáltal, hogy a vádlott, a kiskorút háromszor gyakorlatilag a társai előtt nyakon öntötte vízzel, ugye nemiségében sértő kifejezéseket használt vele szemben, majd pedig a társai előtt ugye egy negatív példaként felhozta és megszégyenítette. Én úgy gondolom, hogy az iskola példája kell, hogy legyen a kiskorú veszélyeztetésének, és semmi akadályát nem látom annak, hogy a két bűncselekményt halmozottan megállapítsuk.
8: Drámai pillanatok játszottak le a napokban Jászalsó-Szentgyörgyön, ahol egy idős ember hirtelen rosszul lett, majd eszméletét vesztve esett össze a helyi bolt előtt. A tragédiát végül egy szabadnapos katona, Olá Zsigmond őrvezető gyors reakciója és határozott fellépése előzte meg. Az őrvezető éppen a szabad idejét töltötte a jászsági településen, amikor észrevette a földön fekvő, maga tehetetlen embert. Szakszerűen szabaddá tette a légútjait és elsősegélyben részesítette a zuhanás során keletkezett sebeit, miközben értesítették a rohamkocsit. A katona a mentők megérkezéséig egy perce sem hagyta magára az idős férfit, folyamatosan felügyelve az állapotát. A mentőszolgálat szakemberei a helyszínre érve megállapították, hogy a beteg szíve leállt és megszűnt a vérkeringése. Őrvezető beállt a mentőegység tagjai közé, és aktívan bekapcsolódott a férfi újraélesztésébe. A kitartó és precízen összehangolt mellkas kompressziók végül sikerre vezettek, a beteg keringése újraindult, és visszanyerte az eszméletét, így a mentők stabil, szállítható állapotban indulhattak el vele a kórházba. A Magyar Honvédség katonai rendészeti ezrede szerint Olá Zsigmond őrvezető professzionális helytállása, önzetlensége és a mentőkkel való zökkenőmentes csapatmunkája abszolút zsinór mértékű szolgálhat minden állampolgár számára. Az érkező fátyol és képződő gomoly fellők mellett általában sok napsütésre van kilátás, majd estétől nyugat felől megvastagszik a felhőzet. A nyugati szél helyenként megélénkülhet, késő estére 14 és 20 fok közé hüll a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Foci Rádió a 97.7-en. Minden, ami labdarúgás. Összefoglaljuk a 2026-os labdarúgó világbajnokság eseményeit, érdekességeit, és sorra vesszük a következő mérkőzések időpontjait. Foci Rádió a Trio FM-en. A műsorszám támogatói: az NGS Union Kft., az Ön acélkereskedelmi és acélszerkezet gyártó partnere, a JASZ Wingate Kft., a lakossági és ipari kapuk szakértője, és Aranykanál étterem, ahol az ízek és az élmények találkoznak.
1: Ez a Trio FM, a Jászság Rádiója. Elképesztő történelmi rekord született a 2026-as labdarúgó világbajnokságon, a Spanyolország és a Zöldfoki Köztársaság közötti csoportmérkőzésen. Bár a találkozó maga gól nélkül döntetlennel 0-0-ás végeredménnyel zárult, a pályára lépő játékosok miatt mégis bevonul a futballtörténelembe. Ezen a meccsen debütált ugyanis a világbajnokságon a Chelsea 40 éves 22 napos veterán kapusa Bozinha, valamint a Barcelona 18 éves és 342 napos sztárja Lamine Yamal. Kettőjük között 21 év és 45 nap a korkülönbség, ami a valaha volt legnagyobb korkülönbség két olyan ellenfél között, akik ugyanazon a világbajnoki mérkőzésen mutatkoznak be. A spanyolok hiába küldték csatasorba a fiatal tehetséget a 71. percben, a zöldfokia kapusa remek napot fogott ki, és mindent hárított. Így az afrikai csapat történelmi pontot szerzett a favorit ellen. Nézzük a többi világbajnoki eredményt is, ugyanis valóságos döntetlen áradat van a csoportokban. Szintén pontosztoszkodással zárult az Irán és az Új-Zéland közötti összecsapás, ahol 2-2 lett a végeredmény, míg Szaúd-Arábia és Uruguay 1-1-es döntetlent játszott egymással. Belgium és Egyiptom mérkőzése ugyancsak 1-1-es döntetlennel ért véget. Ma este pedig egy újabb izgalmas találkozó vár a szurkolókra, hiszen 21 órakor Franciaország csap össze Szenegál válogatottjával.
0: Foci Rádió a 97.7-en. Minden, ami labdarúgás. Összefoglaljuk a 2026-os labdarúgó világbajnokság eseményeit, érdekességeit, és sorra vesszük a következő mérkőzések időpontjait. Foci Rádió a Trio FM-en. A műsorszám támogatói: az NGS Union Kft., az Ön acélkereskedelmi és acélszerkezet gyártó partnere, a JASZ Wingate Kft., a lakossági és ipari kapuk szakértője, és Aranykanál étterem, ahol az ízek és az élmények találkoznak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Közeleg a várva várt pihenés, a feltöltődés időszaka. Irány a nyár! Június 23-án kedden tematikus műsorfolyammal hangolódunk az év legszebb hónapjaira. Különleges adásunkban a vakáció minden részletét áttekintjük, irányt mutatunk a tökéletes úti cél kiválasztásához, körüljárjuk a biztonságos utazás feltételeit, és megosztjuk azokat a nélkülözhetetlen fortélyokat, amelyekkel a készülődés is örömtelivé válik. Érdemes lesz velünk tartaniuk, hiszen játékaink során értékes nyári ajándékokkal tesszük még emlékezetesebbé a napot. Irány a nyár, június 23-án, a Trio FM hullámhosszán.
3: Műsorunk partnerei, a Hangegy Színház, Robin Hoodon Szeretőből egy is sok című vígjátéka július 19-én vasárnap este 8 órától látható a Székely Mihály szabadtéri színpadon. Ha jogosítvány, akkor Birkás Autós Motoros Iskola, Anyukám Corner, a hely, ahol jól indul a reggel. Family Riders motoros találkozó június 18-a és 21-e között. Fergeteges koncertek, motoros élmények egész hétvégén. A 30 éves Sütőház Kft. Kovászolt szenvedély, minőség minden falatban. Kalmár Viktor kárpitos jászapáti, bútorfelújítás, a kárpitos bútorok új életre kelnek.
4: Irány a nyár, június 23-án kedden, itt a Trio FM-en.
5: frissautó.hu.
6: Minden, ami az autódhoz kell.
5: Ápolás, karbantartás, trendi kellékek és...
6: csajos cuccok.
5: Mindened az autód.
6: Akkor itt a helyed, mert nálunk minden van.
5: frissautó.hu. Itt vagy már.
6: Motorosoknak is.
7: Ez volt a reklám.
8: A Trio FM hírei.
9: Ma van az 56-os fértanúk emléknapja, segítséget kapnak a viharkárosult gazdák, visszatér a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Nagy Imre miniszterelnök és mártír társai 1989-es újratemetésének napjára emlékezett ma az országgyűlés is. Magyar Péter miniszterelnök azt hangsúlyozta, hogy nem szeretnék eldönteni, kik voltak az igazi 56-osok, vagy éppen az igazi rendszerváltók. Nem szeretnék utólag felosztani az embereket jobboldali vagy baloldali forradalmárokra, mert azok a napok az egész nemzet napjai voltak. Nagy Imre egykori miniszterelnök sorsát felidézve Magyar Péter úgy fogalmazott, a hazát választotta a párt helyett. Őszinteség, átláthatóság és szakmaiság jellemzi majd az új magyar egészségügyi rendszer, jelentette ki Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter Luxemburgban. Az uniós tagállamok szakminisztereinek tanácskozása előtt hangsúlyozta, a reform folyamat egyik legfontosabb eleme a minőségi mutatók mérése és nyilvánosságra hozatala lesz. Két kiemelt területet említett, az orvostechnikai eszközök szabályozásának korszerűsítését, valamint a biotechnológia alkalmazásának továbbfejlesztését. A Magyar Helsinki Bizottság szerint sokba került az országnak az Orbán kormány migránsozós öröksége. A jogvédő szervezet szerint Magyarországnak olyan menekültügyi szabályozásra van szüksége, amely egyszerre garantálja a határok ellenőrzését, a jogállami működést és az üldözés elől menekülők jogainak tiszteletben tartását. A szervezet közleménye szerint a Magyarországra kiszabott napi 1 millió eurós uniós bírságok a menekültügyi rendszer és a szigorú határellenőrzés teljes hiánya volt. Ukrajna hivatalosan is megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval, miután megnyitották az első tárgyalási fejezetet. Ez a többi között a jogállamiságot és a korrupció elleni fellépést tartalmazza. A tárgyalások megkezdéséhez hozzájárult, hogy Kijevvel sikerült megállapodni a kárpátaljai magyarok jogairól. Mindent megtesznek a vasárnapi vihar okozta agrárkárok gyors és hatékony enyhítéséért, jelentette be az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs közölte, a rendkívüli erejű szél és jég országszerte jelentős károkat okozott a szőlőültetvényekben, a gyümölcsösökben és a szántóföldeken. Hozzátette, a klímaváltozás miatt gyakoribbá váló szélsőséges időjárás új kihívások elé állítja a mezőgazdaságot, ezért a tapasztalatok alapján felülvizsgálják a jégkármérséklet. Rendszer működését.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
10: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Június 18-a és 21-e között Alattyán ad otthont a Family Riders motoros találkozónak. Fergeteges koncertek a Nemzeti Hang, a Mudfield, a Blues Company és a Continuum fellépésével. A motoros élmények mellett egész hétvégén ingyenes gyereksarok várja a legkisebbeket is. Family Riders, Alattyán, focipálya.
3: Kövesd élőben a foci világbajnokság legnagyobb összecsapásait az Aranykanál étteremben. Különleges VB étlappal, hideg koktélokkal és frissítő italokkal várunk benneteket. Gyertek, szurkoljunk együtt!
4: Június 16-án 21 órától jön a rangadó, Franciaország mérkőzik meg Szenegállal.
3: Foglaljatok asztalt az 57-403-290-es vagy a 0620-470-3733-as telefonszámon. Aranykanál étterem Jászberény, Mészáros Lázár utca 4. Ahol az ízek és az élmények találkoznak.
5: Ez volt a reklám.
6: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
7: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Kiadták a legfontosabb engedélyeket a Jászberényi kinti úgynevezett hűtőstrand biztonságos, higiénikus és jogszerű üzemeltetése felé tájékoztatott közösségi oldalán Budai Lóránt polgármester. A hatóságok korábban különböző tervek és engedélyek meglétét írták elő az önkormányzatnak a szabályos és biztonságos tovább üzemeltetéshez. Ilyen többek között a közegészségügyi technológiai szabályzat, mely biztosítja a vízminőség, a biztonság és a jogszabályi megfelelés fenntartását. Az alapdokumentumot elkészítették, melynek értelmében a Jász-Nagykun-Szolnok megyei kormányhivatal illetékes osztálya az engedélyezési eljárást lefolytatta és az engedélyt kiadta. Mint Budai Lóránt rámutatott, ezzel egy újabb fontos lépést tettek a fürdő működésének biztonságos, higiénikus és jogszerű üzemeltetése felé. Hivatalos formában is átvette Kocsán László az év emberek 2025 közönségdíj elismerést, melyet az Új Néplap és a Szoljon.hu indított Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében. A vármegyei újság az év embere díjjal azokat a kiválóságokat jutalmazta, akik kiemelkedő eredményeket értek el, ráadásul itt élnek és alkotnak közvetlen környezetünkben. Minden jelölt valamilyen formában hozzájárult a közösség építéséhez, és munkásságával példát mutatott számunkra. Az online szavazás során a vármegyei hírportál a szoljon.hu által bemutatott jelöltekre lehetett voksolni, akik között egyetlen egy jászsági jelölt volt Kocsán László személy, aki már 40 éve kezdte táncos pályafutását a Jászság Népi Együttesben, a Csángó Fesztivál főszervezője. A jászsági hagyományok megőrzése érdekében 1998-ban megalapította a Jászberényi Hagyományőrző Együttest. 3 néprajzi kötete jelent meg. A jászberényi székhelyű Országos Néptánc Baráti Kör Egyesület alapító elnöke, valamint alapítója a Jászberényi Kultudvar Jász Hagyományőrző Közösségi Térnek, ahol számos koncert, táncház, kiállítás és előadás valósult meg már szervezésében. Szakmai munkája 3 állami elismerést kapott, Magyar Arany Érdemkereszt, Csokonai Alkotói Díj, Népművészet Ifjú Mestere Díj. Táncaival kiérdemelte az örökös Aranysarkan táncos és a Fülöp Ferenc díjas hagyományőrző címeket. A Csángókért végzett tevékenységért Gyimes Felsőlok díszpolgárává választotta. Civil elismerései között ott található a jászsági romákért közéleti díj és a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei művészeti díj. Szabad idejében verseket is ír. Jászsági kutatásai, munkái során célja hozzájárulni Jász-Nagykun-Szolnok vármegye tudásgyarapításához, szellemi, tárgyi hagyományainak közkincsét tételéhez, átörökítéséhez a felnövekvő generációk számára. Kocsán László, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye évembere közönségdíjasa az Új Néplap szerkesztőségében vette át a győztesnek járó gravírozott üvegtrófeát és egy elismerő oklevelet. Kocsán László kiemelte, nagy jelentőségű számára ez a díj, amely egyben a jászsági hagyományőrző munkájának elismerése. Hajdú-Bihar vármegye adott otthont a 30. kerékpáros iskolakupa országos döntőinek, ahol vármegyénket 2 általános iskolai felsőtagozatos tanuló képviselte. A megmérettetés során a résztvevőknek KRESZ elméleti tudásukról, városi szabályossági kerékpározás ismereteikről és ügyességükről is számot kellett adniuk. Balmazújváros belvárosában, Vármegyén képviseletében, a Jászberényi Mizsei Adriana lányok mezőnyében a kerékpáros gyakorlati pályán második, míg a Túrkevei Hollósi Imre a fiúk versenyében a 8. helyezést szerezte meg. A csapat versenyben Vármegyénk a 10. helyen zárt. Felkészülésük jutalma egy 5 napos közlekedési szaktáborban való részvétel Balatonlellén. Az érkező fátyol és képződő gomoly fellők mellett általában sok napsütésre van kilátás, majd estétől nyugat felől megvastagszik a felhőzet. A nyugati szél helyenként megélénkülhet, késő estére 14 és 20 fok közé hüll a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Foci Rádió a 97.7-en. Minden, ami labdarúgás. Összefoglaljuk a 2026-os labdarúgó világbajnokság eseményeit, érdekességeit, és sorra vesszük a következő mérkőzések időpontjait. Foci Rádió a Trio FM-en. A műsorszám támogatói: az NGS Union Kft., az Ön acélkereskedelmi és acélszerkezet gyártó partnere, a JASZ Wingate Kft., a lakossági és ipari kapuk szakértője, és Aranykanál étterem, ahol az ízek és az élmények találkoznak.
1: Ez a Trio FM, a Jászság Rádiója. Elképesztő történelmi rekord született a 2026-as labdarúgó világbajnokságon, a Spanyolország és a Zöldfoki Köztársaság közötti csoportmérkőzésen. Bár a találkozó maga gól nélkül döntetlennel 0-0-ás végeredménnyel zárult, a pályára lépő játékosok miatt mégis bevonul a futball történelembe. Ezen a meccsen debütált ugyanis a világbajnokságon a Chelsea 40 éves, 22 napos veterán kapusa Bozinha, valamint a Barcelona 18 éves és 342 napos sztárja Lamine Yamal. Kettőjük között 21 év és 45 nap a korkülönbség, ami a valaha volt legnagyobb korkülönbség két olyan ellenfél között, akik ugyanazon a világbajnoki mérkőzésen mutatkoznak be. A spanyolok hiába küldték csatasorba a fiatal tehetséget a 71. percben, a zöldfoki a kapusa remek napot fogott ki, és mindent hárított. Így az afrikai csapat történelmi pontot szerzett a favorit ellen. Nézzük a többi világbajnoki eredményt is, ugyanis valóságos döntetlen áradat van a csoportokban. Szintén pontosztoszkodással zárult az Irán és az Új-Zéland közötti összecsapás, ahol 2-2 lett a végeredmény, míg Szaúd-Arábia és Uruguay 1-1-es döntetlent játszott egymással. Belgium és Egyiptom mérkőzése ugyancsak 1-1-es döntetlennel ért véget. Ma este pedig egy újabb izgalmas találkozó vár a szurkolókra, hiszen 21 órakor Franciaország csap össze Szenegál válogatottjával.
0: Foci Rádió a 97.7-en. Minden, ami labdarúgás. Összefoglaljuk a 2026-os labdarúgó világbajnokság eseményeit, érdekességeit, és sorra vesszük a következő mérkőzések időpontjait. Foci Rádió a Trio FM-en. A műsorszám támogatói: az NGS Union Kft., az Ön acélkereskedelmi és acélszerkezet gyártó partnere, a JASZ Wingate Kft., a lakossági és ipari kapuk szakértője, és Aranykanál étterem, ahol az ízek és az élmények találkoznak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Közeleg a várva várt pihenés, a feltöltődés időszaka. Irány a nyár! Június 23-án kedden tematikus műsorfolyammal hangolódunk az év legszebb hónapjaira. Különleges adásunkban a vakáció minden részletét áttekintjük, irányt mutatunk a tökéletes úti cél kiválasztásához, körüljárjuk a biztonságos utazás feltételeit, és megosztjuk azokat a nélkülözhetetlen fortélyokat, amelyekkel a készülődés is örömtelivé válik. Érdemes lesz velünk tartaniuk, hiszen játékaink során értékes nyári ajándékokkal tesszük még emlékezetesebbé a napot. Irány a nyár, június 23-án, a Trio FM hullámhosszán.
3: Műsorunk partnerei, Csomor Családi Méhészet. Minőségi méhészeti termékeinkkel megédesítjük napjaikat, ünnepeiket. Akció Market Pince Kft. Jászberény közkedvelt italdiszkontja. Dr. Vecsési Zsuzsanna ügyvéd. Megoldást találunk problémáira. Szivárvány Szolárium. Egyenletes barna bőr azoknak, akik a tökéletességet szeretik. Elektromon Töring Kft. Acélöntőde, általános gépgyártás. Dr. Pető Anita Katalin ügyvéd, adójogi szakjogász. Nagykátai Gyógyfürdő és egyéb szolgáltató Nonprofit Kft. Ahol a nap mindig rád nevet, nyár a strandon. A 30. Jászvilág találkozó, a nyár legnagyobb jubileumi eseménye, július 3-a és 5-e között Jászboldogházán.
4: Irány a nyár, június 23-án kedden, itt a Trio FM-en.
5: Ez volt a reklám.
6: 37 évvel ezelőtt temették újra Nagy Imre miniszterelnököt és mártírtársait. Magyar Péter miniszterelnök, Forsthoffer Ágnes házelnökkel és Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszterrel az új köztemető 301-es parcellájánál közösen helyezték el a megemlékezés virágait. Lerúgtak egyeletét Súlyog Tamás köztársasági elnök is. Az országgyűlésben is megemlékezést tartottak, ahol Magyar Péter kormányfő a történelmi döntések súlyáról és az 1956-os örökség mai értelmezéséről beszélt, hangsúlyozta, a múlt nem kisajátítható, hanem közös nemzeti tapasztalat. A pesti srácok valamennyi munkavállalóját elbocsátja a MediaWorks csoportos létszámleépítés keretében. Erről a lap felelős szerkesztője beszélt a 24.hu-nak. Huth Gergely elmondta, a döntés csak nem 20 dolgozót érint, és egy hónap múlva lép hatályba. Szerinte ugyanakkor ez még nem jelenti a portál megszűnését, mert tárgyalások folynak a további működtetésről, akár olvasói támogatással is. A MediaWorks korábban közölte, szervezeti és portfólió átalakítást hajt végre. Egy kutatás szerint a középkorú lakosság körében csökkent a dohányzással összefüggő daganatok előfordulása és a halálozás Magyarországon. Ez részben a zárt térben történő dohányzás tiltásának köszönhető. A változás leginkább a 40-59 éves férfiak körében jelentős. 2011 és 2023 között több mint 60%-kal csökkent a rákos megbetegedések száma a dohányzók körében. A szakemberek szerint a tüdőrák visszaszorításában a megelőzésre és a korai diagnózisra kell helyezni a hangsúlyt. Hamarosan indul a hazai dinnye szezon. A magyar görög dinnye várhatóan jövő héten jelenik meg a boltokban, majd fokozatosan átveszik a külföldről érkező gyümölcs helyét a polcokon. Búza László élelmiszergazdaságért is felelős államtitkár emlékeztetett. A dinnye termesztés komoly hagyományokkal rendelkezik Magyarországon. A termelők kemény munkájának és kitartásának köszönhetően több mint 120 tájfajta terem. A múzeum a készakája idei megnyitóját az Iparművészeti Múzeum épületében tartják, amely 2017 óta zárva van a látogatók előtt. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter közösségi oldalán azt írta, hogy a rendezvény napján a látogatók bejárhatják a múzeumot. Tar Zoltán közölte, az épület állapota jelentősen romlott az elmúlt években, ezért megkezdik az egyeztetéseket a rekonstrukció mielőbbi elindításáról. Melegszik a levegő, de még előfordulnak záporok, zivatarok. Ma helyenként holnap akár már többfelé, nap akár már többfelé megélénkül a szél. Éjszaka 12 és 18 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 20.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődj önmárka kereskedésünkben.
3: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
4: Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
5: Volt a reklám.
6: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
7: Felfüggesztett börtönre ítélték azt a karateedzőt, aki felrúgott egy kisfiút a Szolnoki Kalandparkban. Szolgálaton kívüli katona mentette meg egy idős férfi életét Jászalsó-Szentgyörgyön. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. A Szolnoki Járásbíróság egy év végrehajtásában 3 év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte első fokon azt a karateedzőt, aki felrúgott egy kisfiút a Szolnoki Kalandparkban 2024 nyarán. Átibort védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett súlyos testi sértés büntettének kísérlete miatt ítélték el. A bíróság megítélése szerint a kiskorú veszélyeztetése büntet nem valósult meg. A felfüggesztett börtönbüntetés mellett 5 évre eltiltották minden nemű karate oktatástól, edzősködéstől, bemutatóktól, versenyzéstől, illetve pénzbüntetésre ítélték. A vádlott a börtönbüntetésből annak végrehajtása esetén legkorábban a büntetés 2/3 részének kitöltését követő napon bocsátható feltételes szabadságra. A döntés nem jogerős, az ügyész A. Tibor és a védője is 3 munkanap gondolkodási időt kért. Tavaly előtt nyáron térfigyelő kamerák rögzítették, amint az edző a futópályán kirúgja egy 7 éves gyermek lábait olyan erővel, hogy az a fejére esik és magzatpózban a földön marad. Az eset országszerte hatalmas felháborodást váltott ki, a Magyar Karate Szövetség végleg eltiltotta, klubját pedig kizárták a szervezetből, díjaitól megfosztották és a fekete övet sem viselheti tovább. Nagy Judit, a bántalmazott kisfiú édesanyja úgy nyilatkozott, hogy azért sajnálja a semmit sem érő döntést, mert ez nem bátorít a potenciálisan bántalmazottakat és a környezetet sem arra, hogy a tettenért abuzálásról beszéljen.
8: Csalódottságot érzek egy kicsit. Megmondom őszintén, hogy nem számunkra jelentett volna az igazságosabb ítélet, bármi változás, mert tényleg, amint mondtam is, hogy nem változtat sem azon a napon, nem tudjuk, meg nem történt éppen, sem azóta eltelt időszakot. De pont azért nem mindegy, hogy milyen ítélet születik. Hogy az elkövetkező időszakban belévő embereknek egy remény lett volna, hogy talán kevesebb ilyen történik. Elrettentő példa van előttük. Mindig látjuk másodfokon.
7: Dr. Zsrudov Olivére, a sértett kisfiú és családjának ügyvédje elmondta, nem értik a döntést, véleménye szerint megfellebbezhető az ítélet és megnyerhető a per.
9: Az álláspontunk, hogy egy hibás ítélet született, nem értünk azzal egyet, hogy a bíróság nem büntette lényegében a rugást követő cselekménysorozatot, figyelmen kívül hagyta azt, hogy a súlyos testi sértés kísérletén túl itt megvalósult egy másik bűncselekmény is, nevezetesen ugye a kiskorú veszélyeztetése. Álláspontunk szerint ez a cselekménysor, amit ugye a vádlott elkövetett, ez mind a két bűncselekményt megvalósította, és a kiskorú veszélyeztetése az álláspontunk szerint tényellenesen megvalósult azáltal, hogy a vádlott, a kiskorút 3-szor gyakorlatilag a társai előtt nyakon öntötte vízzel, ugye nemiségében sértő kifejezéseket használt vele szemben, majd pedig a társai előtt ugye egy negatív példaként felhozta és megszégyenítette. Én úgy gondolom, hogy ez iskola példája kell, hogy legyen a kiskorú veszélyeztetésének, és semmi akadályát nem látom annak, hogy a két bűncselekményt halmozottan megállapítsuk.
7: Drámai pillanatok játszottak le a napokban Jászalsó-Szentgyörgyön, ahol egy idős ember hirtelen rosszul lett, majd eszméletét vesztve esett össze a helyi bolt előtt. A tragédiát végül egy szabadnapos katona, Olá Zsigmond őrvezető gyors reakciója és határozott fellépése előzte meg. Az őrvezető éppen a szabad idejét töltötte a jászsági településen, amikor észrevette a földön fekvő, maga tehetetlen embert. Szakszerűen szabaddá tette a légútjait és első segélyben részesítette a zuhanás során keletkezett sebeit, miközben értesítették a rohamkocsit. A katona a mentők megérkezéséig egy perce sem hagyta magára az idős férfit, folyamatosan felügyelve az állapotát. A mentőszolgálat szakemberei a helyszínre érve megállapították, hogy a beteg szíve leállt és megszűnt a vérkeringése. Olá őrvezető beállt a mentőegység tagjai közé és aktívan bekapcsolódott a férfi újraélesztésébe. A kitartó és precízen összehangolt mellkas kompressziók végül sikerre vezettek, a beteg keringése újraindult és visszanyerte az eszméletét, így a mentők stabil, szállítható állapotban indulhattak el vele a kórházba. A Magyar Honvédség katonai rendészeti ezrede szerint Olá Zsigmond őrvezető professzionális helytállása, önzetlensége és a mentőkkel való zökkenőmentes csapatmunkája abszolút zsinór mértékű szolgálhat minden állampolgár számára. Egy 32 éves jászkíséri lakos személygépkocsival közlekedett Jászjákóhalma irányából Jászapáti felé. A sofőr egy balra ívelő útkanyarulatban elveszítette uralmát járműve felett, és a jobboldali útpatkára hajtott, majd az árokba borult. A kiérkező rendőrök megállapították, hogy a gépkocsi vezetője úgy ült volán mögé, hogy előtte alkoholt fogyasztott. A baleset következtében az elsődleges orvosi vélemény szerint a járművezető súlyos, míg utasa egy 18 éves fiatal ember könnyű sérülést szenvedett. A jászkíséri férfi ellen járművezetés ittas állapotban vétség miatt nyomozást rendeltek el, tájékoztatta a rádiónkat a Jásznagykunszolnok vármegyei rendőrfőkapitányság sajtóügyeletese Siposkácsor Andrea. Az érkező fátyol és képződő gomoly fellők mellett általában sok napsütésre van kilátás, majd estétől nyugat felől megvastagszik a felhőzet. A nyugati szél helyenként megélénkülhet, késő estére 14 és 20 fok közé hüll le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Közelebb a várva várt pihenés, a feltöltődés időszaka. Irány a nyár! Június 23-án kedden tematikus műsorfolyammal hangolódunk az év legszebb hónapjaira. Különleges adásunkban a vakáció minden részletét áttekintjük, irányt mutatunk a tökéletes úti cél kiválasztásához, körüljárjuk a biztonságos utazás feltételeit, és megosztjuk azokat a nélkülözhetetlen fortélyokat, amelyekkel a készülődés is örömtelivé válik. Érdemes lesz velünk tartaniuk, hiszen játékaink során értékes nyári ajándékokkal tesszük még emlékezetesebbé a napot. Irány a nyár, június 23-án, a Trio FM hullámhosszán.
3: Műsorunk partnerei, a Hangegy Színház. Robin Hoddon, Szeretőből egy is sok című vígjátéka július 19-én vasárnap este 8 órától látható a Székely Mihály szabadtéri színpadon. Ha jogosítvány, akkor Birkás Autós Motoros Iskola, Anyukám Corner, a hely, ahol jól indul a reggel. Family Riders motoros találkozó június 18-a és 21-e között. Fergeteges koncertek, motoros élmények egész hétvégén. A 30 éves Sütőház Kft. Kovászolt szenvedély, minőség minden falatban. Kalmár Viktor kárpitos jászapáti, bútorfelújítás, a kárpitos bútorok új életre kelnek.
4: Irány a nyár, június 23-án kedden, itt a Trio FM-en.
5: Te sem bírsz már a hőséggel? Élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 139.900 forinttól. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
6: Ez volt a reklám.
7: Aláírták a szerbiai kőolajipari vállalat irányításáról szóló részvényesi megállapodást a szerb kormány és a MOL képviselői. A dokumentum lehetővé teszi, hogy amennyiben a MOL csoport sikeresen megvásárolja a szerb állami olajcég többségi tulajdonát az orosz Gazprom nyertől, folytatódhasson a NISZ fejlesztése és a pancsovai kőolajfinomító is tovább működhessen. Az Európai Parlament jóváhagyta az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti vámmegállapodás végrehajtását szolgáló rendeleteket. A döntés értelmében megszűnnek az amerikai ipari termékekre kivetett uniós vámok, emellett több mezőgazdasági és tengeri eredetű termék is kedvezményes piacra jutást kap. A szabályozás ugyanakkor védelmi mechanizmusokat is tartalmaz arra az esetre, ha az amerikai vámintézkedések hátrányosan érintenék az uniós gazdaságot. A rendeletek az uniós államokat képviselő Európai Unió tanácsának végső jóváhagyása után léphetnek hatályba. Csúcs technológiás robot sebészeti eszköz segíti az ellátást a Szent Magdolna magánkórházban. Egyetlen apró ponton keresztül lehet elvégezni összetett műtéteket, így a betegek kevesebb fájdalommal, kisebb heggel és gyorsabb felépüléssel számolhatnak. A technológiát daganatos betegségeknél, nőgyógyászati, urológiai és általános sebészeti műtéteknél alkalmazzák, valamint az endometriózis műtéti kezelésében is új lehetőségeket kínál. Európában csak néhány intézmény használja a korszerű eszközt. Mindent megtesznek a vasárnapi vihar okozta agrárkárok gyors és hatékony enyhítéséért, jelentette be az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs közölte, a rendkívüli erejű szél és jég országszerte jelentős károkat okozott a szőlőültetvényekben, a gyümölcsösökben és a szántóföldeken. Hozzátette, a klímaváltozás miatt gyakoribbá váló szélsőséges időjárás új kihívások elé állítja a mezőgazdaságot, ezért a tapasztalatok alapján felülvizsgálják a jégkármérséklet. Rendszer működését. Várai felolvasó maratont rendeznek szombaton a Virág Benedek házban. Reggel 9 órától egészen hajnali 2-ig Márai Sándor ikonikus művét, az Egypolgár vallomásait olvassák fel ismert művészek, közéleti szereplők, de akár a közönség tagjai is csatlakozhatnak. Magyarország első állandó Márai emlékkiállítása is megtekinthető a Virág Benedek házban. A tárlat a múzeumok éjszakája karszalaggal látogatható. Melegszik a levegő, de még előfordulnak záporok, zivatarok. Ma helyenként, holnap akár már többfelé megélénkül a szél. Éjszaka 12 és 18 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 25 és 30 fok között várható. Csütörtöktől már megszűnik a csapadék, a hétvégén kánikula várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Trio napközben. Minden, ami jásság.
1: Ez a Trio FM, a jásság rádiója. Június 12-én pénteken Jászberény is csatlakozott az ország egyik legnagyobb szabadidősport eseményéhez, a mozgás éjszakájához. A program célja immár harmadik éve, hogy a sportot és az aktív életmódot állítsa a középpontba. A jászberényi rendezvény forgatagában Ács Tibor kérdezte az egyik főszervezőt, Hábenciusné Balla Andreát a részletekről, a színpadról, a 35 kipróbálható sportágról és a nagy érdeklődésre számot tartó iskolai versenyekről. Már is következik összeállításunk első része.
2: Örömmel lehet megállapítani, hogy nagyon sokan vagyunk. Először térjünk arra rá, hogy hogyan is sikerült ezt újra megrendezni pályázat útján.
3: Idén már harmadik alkalommal rendezzük meg a mozgás éjszakáját itt Jászberényben. Úgy tűnik, hogy egyre sikeresebb a rendezvény, így van. Viszont ehhez kellett az Aktív Magyarország program támogatása. Harmadik éve van lehetősége arra a vidéki városoknak, hogy támogatási igényt nyújtsanak be, és ezt megkaptuk idén is, hál' Istennek, úgyhogy az Aktív Magyarország program támogatásával valósul meg itt ez a rendezvény.
2: Hogy sikerült ezt ennyire propagálni, hogy alig kezdtétek el, és már mondhatom úgy, hogy tele van a futballpálya?
3: Igen, ez nem véletlen, tudatosan úgy építjük fel a programjainkat, hogy már az elejére nagyon sokan érkezzenek. Az első programelemünk pont ezért az iskolák versenye volt idén is. El kell mondjam, hogy nekünk is meglepetés volt, hogy több mint 300 fővel érkezett az egyik iskola, de hát ezért hirdettük meg, úgyhogy nagy örömünkre nagyon-nagyon sok iskolás érkezett. Pont az a célunk, hogy az elejétől kezdve jöjjenek, és kipróbálják az összes sportágat, hiszen az idén körülbelül 35 sportágat lehet már kipróbálni.
2: Beszéltél az iskolásokról, de én úgy gondolom, meg másütt is volt szóról, hogy nagyon várjátok a családokat.
3: Pontosan, így van. Az a tapasztalatunk, hogy a harmadik éve csináljuk, hogy nagyon sok kisgyerekes család érkezik hozzánk, sőt, nagypapával, nagymamával együtt is jönnek. Pontosan ezért idén egy nagyon klassz csuda játszóteret is rendeltünk. Tehát mindig figyeljük az igényeket, hogy mikor kik érkeznek. Az elejére szervezzük a gyerekprogramokat, és ugye a későbbi időszakra pedig a felnőtteknek való programok következnek.
2: Három éve csináljátok. Mit vettél észre, hogy Jászberény lakói mire a legjobban vevők?
3: A Color Run az, ami elvitte szerintem a sót tavaly. Nagyon sokan kérték, hogy idén még több port kapjanak. Megkapják, tehát még több poliport rendeltünk. Ez nagyon tetszett tavaly évben, illetve igyekszünk minden évben új programelemet is behozni. Ilyen lesz idén a kamionhúzó, bemutató, erre is várjuk a családokat, hiszen kisgyerekek is kipróbálhatják, hogy milyen nehéz, vagy mennyire könnyű elhúzni egy kamiont, illetve a felnőtteket sem hagyjuk játék nélkül. Az asszonycipelő verseny 10 órakor kezdődik. Ez pedig szerintem magáért beszél, hiszen ez egy mulatságos, és hát egy picit azért nehezített pályán, de egy játékos versenyre készülhetnek a résztvevők.
2: Tavaly találkoztam a túrázókkal és a kerékpározókkal. A sötétedés ellenére nagyon sokan voltak, és alig várták, hogy elinduljanak. Idén lesz az?
3: Természetesen lesz. A program része a támogatásnak az egyik kikötése az, hogy kötelező sportágak vannak, amelyeket meg kell valósítanunk minden évben. Ezek között van a futás, a kerékpározás úgy, ahogy említetted, illetve a túra. Tehát kerékpározás is lesz, most két távot indítunk, pontosan azért, hogy akik pici gyerekkel jönnek, akkor ők is tudják ezt teljesíteni. Illetve az éjszakai túra sem marad el, picit hosszabb lesz a táv, 5 km lesz az idén az éjszakai túra, ami 9 órakor indul.
4: A péntek esti sportrendezvény félidőjében újra megkérdeztem Andreát, hogy hogyan is alakul a rendezvény létszáma.
2: Igaz, hogy még egy nagyon picit fenn van a nap, de azért már jó benne vagyunk a rendezésbe. Mit láttál, hogy szaporodtunk vagy fogytunk?
3: Én hál' Istennek úgy tapasztaltam, hogy egyre többen vagyunk. Szerintem azért kíváncsiak a résztvevők a későbbi programokra is, és természetesen az is vonza a közönséget, hogy minden órában nyereményjátékunk van. Itt a hátam mögött is lehet látni, pecsétgyűjtő kuponokat lehet igényelni, és nyereményszelvényeket lehet cserébe kapni. Nagyon klassz sportszereket, ajándékkuponokat lehet nyerni. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy nagyon szép számmal szaporodunk, és egyre többen és többen vagyunk.
2: Megállapíthatom, ki tudod esetleg jelenteni, hogy többen leszünk, mint tavaly?
3: Igen, én azt gondolom, hogy igen, tavaly körülbelül 1600 fő volt, most nem végeztünk még számításokat, majd holnap egy picit talán már ebben is okosabb lesz.
2: Így legyen, köszönjük szépen!
0: Információk a jászság szívéből. A Trio napközbennel mindig napra készen.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Jászberény, készülj a nyár legfrissebb éjszakájára! Június 19-én, pénteken este 8-tól hajnal 1-ig éjszakai fürdőzés a belvárosi strandfürdőben. A fergeteges hangulatról egész éjjel DJ gondoskodik. Csobbany, lazíts, buliz, ezen az éjszakán ott a helyed a jászberényi belvárosi strandfürdőben. Pénteken csobbanj bele a nyári éjszakába!
3: Ez volt a reklám!
4: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
5: Kocsán László az év embere díjazottja a Jászkunságban. Kiadták a legfontosabb engedélyeket a jászberényi úgynevezett hűtőstrand biztonságos üzemeltetése felé. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Hivatalos formában is átvette Kocsán László az év embere 2025 közönségdíj elismerést, melyet az Új Néplap és a Szoljon.hu indított Jász-Nagykunszolnok vármegyében. A vármegyei újság az év embere díjjal azokat a kiválóságokat jutalmazta, akik kiemelkedő eredményeket értek el, ráadásul itt élnek és alkotnak közvetlen környezetünkben. Minden jelölt valamilyen formában hozzájárult a közösség építéséhez, és munkásságával példát mutatott számunkra. Az online szavazás során a vármegyei hírportál a szoljon.hu által bemutatott jelöltekre lehetett voksolni, akik között egyetlen egy jászsági jelölt volt Kocsán László személyében, aki már 40 éve kezdte táncos pályafutását a Jászság Népi Együttesben, a Csángó Fesztivál főszervezője. A jászsági hagyományok megőrzése érdekében 1998-ban megalapította a Jászberényi Hagyományőrző Együttest. Három néprajzi kötete jelent meg. A jászberényi székhelyű Országos Néptánc Baráti Kör Egyesület alapítóelnöke, valamint alapítója a Jászberényi Kultudvar Jász Hagyományőrző Közösségi Térnek, ahol számos koncert, táncház, kiállítás és előadás valósult meg már szervezésében. Szakmai munkája három állami elismerés kapott, Magyar Arany Érdemkereszt, Csokonai Alkotói Díj, Népművészet Ifjú Mesteredíj. Táncaival kiérdemelte az örökös Aranysarkantyús táncos és a Fülöp Ferenc díjas hagyományőrző címeket. A Csángókért végzett tevékenységért Gyimes Felsőlok díszpolgárává választotta. Civil elismerései között ott található a jászsági romákért közéleti díj és a Jász-Nagykunszolnok vármegyei művészeti díj. Szabad idejében verseket is ír. Jászsági kutatásai, munkái során célja hozzájárulni Jász-Nagykunszolnok vármegye tudásgyarapításához, szellemi, tárgyi hagyományainak közkincsétételéhez, átörökítéséhez a felnövekvő generációk számára. Kocsán László, Jász-Nagykunszolnok vármegye évembere közönségdíjasa az Új Néplap szerkesztőségében vette át a győztesnek járó gravírozott üvegtrófeát és egy elismerő oklevelet. Kocsán László kiemelte, nagy jelentőségű számára ez a díj, amely egyben a jászsági hagyományőrző munkájának elismerése. Kiadták a legfontosabb engedélyeket a jászberényi kinti úgynevezett hűtőstrand biztonságos, higiénikus és jogszerű üzemeltetése felé, tájékoztatott közösségi oldalán Budai Lóránt polgármester. A hatóságok korábban különböző tervek és engedélyek meglétét írták elő az önkormányzatnak a szabályos és biztonságos tovább üzemeltetéshez. Ilyen többek között a közegészségügyi technológiai szabályzat, mely biztosítja a vízminőség, a biztonság és a jogszabályi megfelelés fenntartását. Az alapdokumentumot elkészítették, melynek értelmében a Jász-Nagykunszolnok megyei kormányhivatal illetékes osztálya az engedélyezési eljárást lefolytatta és az engedélyt kiadta. Mint Budai Lóránt rámutatott, ezzel egy újabb fontos lépést tettek a fürdő működésének biztonságos, higiénikus és jogszerű üzemeltetése felé. Hajdúbihar vármegye adott otthont a 30. kerékpáros iskolakupa országos döntőinek, ahol vármegyénket két általános iskolai felsőtagozatos tanuló képviselte. A megmérettetés során a résztvevőknek KRESZ elméleti tudásukról, városi szabályossági kerékpározás ismereteikről és ügyességükről is számot kellett adniuk. Balmazújváros belvárosában vármegyén képviseletében, a jászberényi Mizsei Adrián a lányok mezőnyében a kerékpáros gyakorlati pályán második, míg a turkevei Hollósi Imre a fiúk versenyében a 8. helyezést szerezte meg. A csapat versenyben vármegyénk a 10. helyen zárt. Felkészülésük jutalma egy 5 napos közlekedési szaktáborban való részvétel Balatonlellén. Az érkező fátyol és képződő gomoly fellők mellett általában sok napsütésre van kilátás, majd estétől nyugat felől megvastagszik a felhőzet. A nyugati szél helyenként megélénkülhet, késő estére 14 és 20 fok közé hüll le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Közelebb a várva várt pihenés, a feltöltődés időszaka. Irány a nyár! Június 23-án kedden tematikus műsorfolyammal hangolódunk az év legszebb hónapjaira. Különleges adásunkban a vakáció minden részletét áttekintjük, irányt mutatunk a tökéletes úti cél kiválasztásához, körüljárjuk a biztonságos utazás feltételeit, és megosztjuk azokat a nélkülözhetetlen fortélyokat, amelyekkel a készülődés is örömtelivé válik. Érdemes lesz velünk tartaniuk, hiszen játékaink során értékes nyári ajándékokkal tesszük még emlékezetesebbé a napot. Irány a nyár, június 23-án, a Trio FM hullámhosszán.
3: Műsorunk partnerei, Csomor Családi Méhészet. Minőségi méhészeti termékeinkkel megédesítjük napjaikat, ünnepeiket. Akció Market Pince Kft. Jászberény közkedvelt italdiszkontja. Dr. Vecsési Zsuzsanna ügyvéd. Megoldást találunk problémáira. Szivárvány Szolárium. Egyenletes barna bőr azoknak, akik a tökéletességet szeretik. Elektromon Töring Kft. Acélöntőde, általános gépgyártás. Dr. Pető Anita Katalin ügyvéd, adójogi szakjogász. Nagy Kátor gyógyfürdő és egyéb szolgáltató non-profit Kft. Ahol a nap mindig rád nevet, nyáros strandon. A 30. Jászvilág találkozó, a nyár legnagyobb jubileumi eseménye, július 3-a és 5-e között Jászboldogházán.
4: Irány a nyár, június 23-án kedden, itt a Trio FM-en.
5: Ez volt a reklám.
6: A kormány felfüggeszti az idei tanévre vonatkozó pedagógus teljesítményértékelés feltöltési kötelezettséget, és még a nyáron szakmai egyeztetést kezdeményez egy új rendszer kialakításáról, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter az országgyűlésben. Lannert Judit azt mondta, a jelenlegi értékelési rendszer nem felel meg a szakmai elvárásoknak, túlzottan adminisztratív, több intézményben is feszültséget okozott, ráadásul a motivációs céljai sem érvényesültek. A tárcavezető azt mondta, az értékelési rendszer helyébe egy átfogó, valós igényeken és szakmai tapasztalaton alapuló struktúrának kell lépnie. Az Európai Uniós források hozzáféréséhez szükséges törvények módosításáról is vitáztak ma a képviselők. A javaslatcsomag alapján egyebek mellett szigorítják a vagyonnyilatkozatra vonatkozó szabályokat és bővítik az integritás hatóság hatáskörét. A sürgős tárgyalásba vett törvényjavaslat vitáján Görög Márta igazságügyi miniszter azt mondta, a tervezettel a kormány azt üzeni, hogy Magyarország komolyan veszi az uniós tagságból fakadó jogait és kötelezettségeit. Az integritás hatóság elnöke jogviszonyának megszüntetését kezdeményezte az állami számbevőszék elnöke. Mindis László azután adta be a keresetet a fővárosi törvényszékhez, hogy a központi nyomozófőügyészség vádat emelt Bíró Ferenc ellen, egyebek mellett hivatali visszaélés és közokirat hamisítás miatt. Az állami számbevőszék szerint a vádiratban szereplő bűncselekmények miatt az integritás hatóság elnöki tisztségének betöltéséhez szükséges törvényi feltételek már nem állnak fenn. A Vöröskereszt számításai szerint még nem tetőzött a kongói ebola járvány, amely akár egy évig is eltarthat. Az afrikai ország keleti részén eddig 800 igazolt esetet regisztráltak, közülük 192-en vesztették életüket, de a fertőzés valós kiterjedése nem ismert. A szakemberek szerint a járványügyi védekezést nehezíti a kezelőközpontok hiánya, valamint az, hogy egyes közösségek tiltakoznak a szigorú higiéniai intézkedések ellen. Világszerte hamarosan 2,4 millió menekültnek lesz sürgősen szüksége új hazára, miközben befogadó helyek százezrei hiányoznak, közölte az ENSZ menekültügyi főbiztossága. Olyan emberekről van szó, akik nem kaphatnak ellátást azokban az országokban, ahol menedéket kerestek, és szülőhazájukba sem térhetnek vissza. Tavaly mindössze 37 ezer menekült talált magának új, tartós hazát. 2024-ben ez a szám még 116 ezer volt. Melegszik a levegő, de még előfordulnak záporok, zivatarok. Ma helyenként, holnap akár már többfelé megélénkül a szél. Éjszaka 12 és 18 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 25 és 30 fok között várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: És most!
8: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.
7: You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Jászberény, készülj a nyár legfrissebb éjszakájára! Június 19-én, pénteken este 8-tól hajnal 1-ig éjszakai fürdőzés a belvárosi strandfürdőben. A fergeteges hangulatról egész éjjel DJ gondoskodik. Csobbanj, lazíts, buliz! Ezen az éjszakán ott a helyed a jászberényi belvárosi strandfürdőben. Pénteken csobbanj bele a nyári éjszakába!
2: Ez volt a reklám.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
5: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnőmetné Királyéva. Egy 32 éves jászkíséri lakos személygépkocsival közlekedett Jász-Jákóhalma irányából Jászapáti felé. A sofőr egy balra ívelő útkanyarulatban elveszítette uralmát járműve felett, és a jobboldali útpatkára hajtott, majd az árokba borult. A kiérkező rendőrök megállapították, hogy a gépkocsi vezetője úgy ült volán mögé, hogy előtte alkoholt fogyasztott. A baleset következtében az elsődleges orvosi vélemény szerint a járművezető súlyos, míg utasa egy 18 éves fiatal ember könnyű sérülést szenvedett. A jászkíséri férfi ellen járművezetés ittas állapotban vétség miatt nyomozást rendeltek el, tájékoztatta a rádiónkat a Jász-Nagykunszolnok vármegyei rendőrfőkapitányság sajtóügyeletese Sipos Kácsor Andrea. A Szolnoki Járásbíróság egy év végrehajtásában 3 év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte első fokon azt a karateedzőt, aki felrúgott egy kisfiút a Szolnoki Kalandparkban 2024 nyarán. Átibort védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett súlyos testi sértés büntettének kísérlete miatt ítélték el. A bíróság megítélése szerint a kiskorú veszélyeztetése büntet nem valósult meg. A felfüggesztett börtönbüntetés mellett 5 évre eltiltották minden nemű karate oktatástól, edzősködéstől, bemutatóktól, versenyzéstől, illetve pénzbüntetésre ítélték. A vádlotta a börtönbüntetésből annak végrehajtása esetén legkorábban a büntetés 2/3 részének kitöltését követő napon bocsátható feltételes szabadságra. A döntés nem jogerős, az ügyész A. Tibor és a védője is 3 munkanap gondolkodási időt kért. Tavaly előtt nyáron térfigyelő kamerák rögzítették, amint az edző a futópályán kirúgja egy 7 éves gyermek lábait olyan erővel, hogy az a fejére esik és magzatpózban a földön marad. Az eset országszerte hatalmas felháborodást váltott ki, a Magyar Karate Szövetség végleg eltiltotta, klubját pedig kizárták a szervezetből, díjaitól megfosztották és a fekete övet sem viselheti tovább. Nagy Judita, bántalmazott kisfiú édesanyja úgy nyilatkozott, hogy azért sajnálja a semmit sem érő döntést, mert ez nem bátorít a potenciálisan bántalmazottakat és a környezetet sem arra, hogy a tettenért abuzálásról beszéljen.
6: Csalódottságot érzek egy kicsit. Megmondom őszintén, hogy nem számunkra jelentett volna az igazságosabb ítélet, bármi változás, mert tényleg, amint mondtam is, hogy nem változtat sem azon a napon, nem tudjuk, meg nem történt tenni sem azóta eltelt időszakot. De pont azért nem mindegy, hogy milyen ítélet születik. Hogy az elkövetkező időszakban belévő embereknek egy remény lett volna, hogy talán kevesebb ilyen történik. Elrettentő példa van előttük. Mi meglátjuk másodfokon.
5: Dr. Zsludov Olivére, a sértett kisfiú és családjának ügyvédje elmondta, nem értik a döntést, véleménye szerint megfellebbezhető az ítélet és megnyerhető a per.
7: Az álláspontunk, hogy egy hibás ítélet született, nem értünk azzal egyet, hogy a bíróság nem büntette lényegében a rugást követő cselekménysorozatot. Figyelmen kívül hagyta azt, hogy a súlyos testi sértés kísérletén túl itt megvalósult egy másik bűncselekmény is, nevezetesen ugye a kiskorú veszélyeztetése. Álláspontunk szerint ez a cselekménysor, amit ugye a vádlott elkövetett, az mind a két bűncselekményt megvalósította, és a kiskorú veszélyeztetése az álláspontunk szerint tényellenesen megvalósult azáltal, hogy a vádlott kiskorút 3-szor gyakorlatilag a társai előtt nyakon öntötte vízzel, ugye nemiségében sértő kifejezéseket használt vele szemben, majd pedig a társai előtt ugye egy negatív példaként felhozta és megszégyenítette. Én úgy gondolom, hogy ez iskola példája kell, hogy legyen a kiskorú veszélyeztetésének, és semmi akadályát nem látom annak, hogy a két bűncselekményt halmozottan megállapítsuk.
5: Drámai pillanatok játszottak le a napokban Jászalsó Szentgyörgyön, ahol egy idős ember hirtelen rosszul lett, majd eszméletét vesztve esett össze a helyi bolt előtt. A tragédiát végül egy szabadnapos katona, Olás Zsigmond őrvezető gyors reakciója és határozott fellépése előzte meg. Az őrvezető éppen a szabad idejét töltötte a jelsági településen, amikor észrevette a földön fekvő, maga tehetetlen embert. Szakszerűen szabaddá tette a légútjait és elsősegélyben részesítette a zuhanás során keletkezett sebeit, miközben értesítették a rohamkocsit. A katona a mentők megérkezéséig egy perce sem hagyta magára az idős férfit, folyamatosan felügyelve az állapotát. A mentőszolgálat szakemberei a helyszínre érve megállapították, hogy a beteg szíve leállt és megszűnt a vérkeringése. Olá őrvezető beállt a mentőegység tagjai közé, és aktívan bekapcsolódott a férfi újraélesztésébe. A kitartó és precízen összehangolt mellkas kompressziók végül sikerre vezettek, a beteg keringése újraindult, és visszanyerte az eszméletét, így a mentők stabil, szállítható állapotban indulhattak el vele a kórházba. A Magyar Honvédség katonai rendészeti ezrede szerint Olás Zsigmond őrvezető professzionális helytállása, önzetlensége és a mentőkkel való zökkenőmentes csapatmunkája abszolút zsinór mértékű szolgálhat minden állampolgár számára. Az érkező fátyol és képződő gomoly fellők mellett általában sok napsütésre van kilátás, majd estétől nyugat felől megvastagszik a felhőzet. A nyugati szél helyenként megélénkülhet, késő estére 14 és 20 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

Minden hétköznap 19 órától reggel 7 óráig Trio Turmix, ahol a múlt és a jelen legjobb slágereiből válogatunk. Engedje, hogy a zene elvarázsolja!

0: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Közeleg a várva várt pihenés, a feltöltődés időszaka. Irány a nyár! Június 23-án kedden tematikus műsorfolyammal hangolódunk az év legszebb hónapjaira. Különleges adásunkban a vakáció minden részletét áttekintjük, irányt mutatunk a tökéletes úti cél kiválasztásához, körüljárjuk a biztonságos utazás feltételeit, és megosztjuk azokat a nélkülözhetetlen fortélyokat, amelyekkel a készülődés is örömtelivé válik. Érdemes lesz velünk tartaniuk, hiszen játékaink során értékes nyári ajándékokkal tesszük még emlékezetesebbé a napot. Irány a nyár, június 23-án a Trio FM hullámhosszán.
2: Műsorunk partnerei a Hangegy Színház. Robin Hoddon Szeretőből egy is sok című vígjátéka július 19-én vasárnap este 8 órától látható a Székely Mihály szabadtéri színpadon. Ha jogosítvány, akkor Birkás Autós Motoros Iskola, Anyukám Corner, a hely, ahol jól indul a reggel. Family Riders motoros találkozó június 18-a és 21-e között. Fergeteges koncertek, motoros élmények egész hétvégén. A 30 éves Sütőház Kft. Kovászolt szenvedély, minőség minden falatban. Kalmár Viktor kárpitos jászapáti. Bútorfelújítás, a kárpitos bútorok új életre kelnek.
3: Irány a nyár. Június 23-án kedden itt a Trio FM-en.
4: Ez volt a reklám.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
6: Hamarosan a védett tárnál kevesebbe kerülhet az üzemanyag itthon. Biztonságos a természetes fürdőhelyek többsége Európában. Visszatér a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Hamarosan a védett tárnál kevesebbe kerülhet az üzemanyag a magyar kutakon, jelentette ki közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, a kőolaj világpiaci árának csökkenése és a forint erősödése miatt már a héten olcsóbb lehet a védett tárnál a benzin és a gázolaj. Jelenleg a magyar autósok a 95-ös benzint, legfeljebb 595, a gázolajat pedig 615 forintos literenkénti áron tankolhatják. A kormány felfüggeszti az idei tanévre vonatkozó pedagógus teljesítményértékelés feltöltési kötelezettséget, és még a nyáron szakmai egyeztetést kezdeményez egy új rendszer kialakításáról, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter az országgyűlésben. Lannert Judit azt mondta, a jelenlegi értékelési rendszer nem felel meg a szakmai elvárásoknak, túlzottan adminisztratív, több intézményben is feszültséget okozott, ráadásul a motivációs céljai sem érvényesültek. A tárca vezető azt mondta, az értékelési rendszer helyébe egy átfogó, valós igényeken és szakmai tapasztalaton alapuló struktúrának kell lépnie. Az Európai Uniós források hozzáféréséhez szükséges törvények módosításáról is vitáztak ma a képviselők. A javaslatcsomag alapján egyebek mellett szigorítják a vagyonnyilatkozatra vonatkozó szabályokat és bővítik az integritás hatóság hatáskörét. A sürgős tárgyalásba vett törvényjavaslat vitáján Görög Márta igazságügyi miniszter azt mondta, a tervezettel a kormány azt üzeni, hogy Magyarország komolyan veszi az uniós tagságból fakadó jogait és kötelezettségeit. A Vörös Kereszt számításai szerint még nem tetőzött a kongói ebola járvány, amely akár egy évig is eltarthat. Az afrikai ország keleti részén eddig 800 igazolt esetet regisztráltak, közülük 192-en vesztették életüket, de a fertőzés valós kiterjedése nem ismert. A szakemberek szerint a járványügyi védekezést nehezíti a kezelőközpontok hiánya, valamint az, hogy egyes közösségek tiltakoznak a szigorú higiéniai intézkedések ellen. A természetes fürdőhelyek túlnyomó többsége biztonságos Európában. A vizsgált strandok 96%-a megfelel a minimális uniós előírásoknak. Az Európai Bizottság és a Környezetvédelmi Ügynökség közös jelentése szerint a tengerparti vizek minősége általában jobb, mint a tavaké és a folyóké. Magyarországon a vizsgált több mint 260 fürdőhely, csaknem kétharmada kiváló minősítést kapott.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: És most!
8: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Jól érzem magam, mert most veled vagyok, és most nyilván veled is kell, hogy legyek. Nem tudom, hogy mit találok érdekesnek. Nem érzem úgy, hogy az apám lehetnél. Nem lehetnél az apám.
1: Nem.
0: Előbb-utóbb kellett is szerető.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kis Németné Király Éva. Kiadták a legfontosabb engedélyeket a Jászberényi kinti úgynevezett hűtőstrand biztonságos, higiénikus és jogszerű üzemeltetése felé, tájékoztatott közösségi oldalán Budai Lóránt polgármester. A hatóságok korábban különböző tervek és engedélyek meglétét írták elő az önkormányzatnak a szabályos és biztonságos tovább üzemeltetéshez. Ilyen többek között a közegészségügyi technológiai szabályzat, mely biztosítja a vízminőség, a biztonság és a jogszabályi megfelelés fenntartását. Az alapdokumentumot elkészítették, melynek értelmében a Jász-Nagykun-Szolnok megyei kormányhivatal illetékes osztálya az engedélyezési eljárást lefolytatta és az engedélyt kiadta. Mint Budai Lóránt rámutatott, ezzel egy újabb fontos lépést tettek a fürdő működésének biztonságos, higiénikus és jogszerű üzemeltetése felé. Hivatalos formában is átvette Kocsán László az Év Emberek 2025 közönségdíj elismerést, melyet az Új Néplap és a Szoljon.hu indított Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében. A vármegyei újság az Év Embere díjjal azokat a kiválóságokat jutalmazta, akik kiemelkedő eredményeket értek el, ráadásul itt élnek és alkotnak közvetlen környezetünkben. Minden jelölt valamilyen formában hozzájárult a közösség építéséhez, és munkásságával példát mutatott számunkra. Az online szavazás során a vármegyei hírportál a Szoljon.hu által bemutatott jelöltekre lehetett voksolni, akik között egyetlen egy jássági jelölt volt Kocsán László személyében, aki már 40 éve kezdte táncos pályafutását a Jászság Népi Együttesben, a Csángó Fesztivál főszervezője. A jászsági hagyományok megőrzése érdekében 1998-ban megalapította a Jászberényi Hagyományőrző Együttest. 3 néprajzi kötete jelent meg. A Jászberényi székhelyű Országos Néptánc Baráti Kör Egyesület alapító elnöke, valamint alapítója a Jászberényi Kultudvar Jász Hagyományőrző Közösségi Térnek, ahol számos koncert, táncház, kiállítás és előadás valósult meg már szervezésében. Szakmai munkája 3 állami elismerést kapott: Magyar Arany Érdemkereszt, Csokonai Alkotói Díj, Népművészet Ifjú Mestere Díj. Táncaival kiérdemelte az örökös Aranysarkan táncos és a Fülöp Ferenc díjas hagyományőrző címeket. A Csángókért végzett tevékenységért Gyimes Felsőlok díszpolgárává választotta. Civil elismerései között ott található a jászsági romákért közéleti díj és a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei művészeti díj. Szabad idejében verseket is ír. Jászsági kutatásai, munkái során célja hozzájárulni Jász-Nagykun-Szolnok vármegye tudásgyarapításához, szellemi, tárgyi hagyományainak közkincsét tételéhez, átörökítéséhez a felnövekvő generációk számára. Kocsán László, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye évembere közönségdíjasa, az Új Néplap szerkesztőségében vette át a győztesnek járó gravírozott üvegtrófeát és egy elismerő oklevelet. Kocsán László kiemelte, nagy jelentőségű számára ez a díj, amely egyben a jászsági hagyományőrző munkájának elismerése. Hajdú-Bihar vármegye adott otthont a 30. kerékpáros iskolakupa országos döntőinek, ahol vármegyénket 2 általános iskolai felsőtagozatos tanuló képviselte. A megmérettetés során a résztvevőknek Kressz elméleti tudásukról, városi szabályossági kerékpározás ismereteikről és ügyességükről is számot kellett adniuk. Balmazújváros belvárosában vármegyén képviseletében, a Jászberényi Mizsei Adriana lányok mezőnyében a kerékpáros gyakorlati pályán 2., míg a Túrkevei Hollósi Imre a fiúk versenyében a 8. helyezést szerezte meg. A csapat versenyben vármegyénk a 10. helyen zárt. Felkészülésük jutalma egy 5 napos közlekedési szaktáborban való részvétel Balatonlellén. Az érkező fátyol és képződő gomoly fellők mellett általában sok napsütésre van kilátás, majd estétől nyugat felől megvastagszik a felhőzet. A nyugati szél helyenként megélénkülhet, késő estére 14 és 20 fok közé hüll a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: was instead.
1: Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Közeleg a várva várt pihenés, a feltöltődés időszaka. Irány a nyár! Június 23-án kedden tematikus műsorfolyammal hangolódunk az év legszebb hónapjaira. Különleges adásunkban a vakáció minden részletét áttekintjük, irányt mutatunk a tökéletes úti cél kiválasztásához, körüljárjuk a biztonságos utazás feltételeit, és megosztjuk azokat a nélkülözhetetlen fortélyokat, amelyekkel a készülődés is örömtelivé válik. Érdemes lesz velünk tartaniuk, hiszen játékaink során értékes nyári ajándékokkal tesszük még emlékezetesebbé a napot. Irány a nyár! Június 23-án a Trio FM hullámhosszán.
3: Műsorunk partnerei: Csomor Családi Méhészet. Minőségi méhészeti termékeinkkel megédesítjük napjaikat, ünnepeiket. Akció Market Pince Kft. Jászberény közkedvelt italdiszkontja. Dr. Vecsési Zsuzsanna ügyvéd. Megoldást találunk problémáira. Szivárvány Szolárium. Egyenletes barna bőr azoknak, akik a tökéletességet szeretik. Elektromontőrin Kft. Acélöntőde, általános gépgyártás. Dr. Pető Anita Katalin ügyvéd, adójogi szakjogász. Nagykátai Gyógyfürdő és egyéb szolgáltató Non-Profit Kft., ahol a nap mindig rád nevet, nyáros strandon. A 30. Jászvilág találkozó, a nyár legnagyobb jubileumi eseménye, július 3-a és 5-e között Jászboldogházán.
4: Irány a nyár, június 23-án kedden, itt a Trio FM-en.
5: Jászberény, készülj a nyár legfrissebb éjszakájára! Június 19-én, pénteken este 8-tól hajnal 1-ig éjszakai fürdőzés a belvárosi strandfürdőben. A fergeteges hangulatról egész éjjel DJ gondoskodik. Csobbanj, lazíts, buliz! Ezen az éjszakán ott a helyed, a jászberényi belvárosi strandfürdőben. Pénteken csobbanj bele a nyári éjszakába!
6: Ez volt a reklám!
7: Aláírták a szerbiai kőolajipari vállalat irányításáról szóló részvényesi megállapodást a szerb kormány és a MOL képviselői. A dokumentum lehetővé teszi, hogy amennyiben a MOL csoport sikeresen megvásárolja a szerb állami olajcég többségi tulajdonát az orosz Gazprom nyelvtől, folytatódhasson a NISZ fejlesztése és a pancsovai kőolajfinomító is tovább működhessen. Az Európai Parlament jóváhagyta az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti vámmegállapodás végrehajtását szolgáló rendeleteket. A döntés értelmében megszűnnek az amerikai ipari termékekre kivetett uniós vámok, emellett több mezőgazdasági és tengeri eredetű termék is kedvezményes piacra jutást kap. A szabályozás ugyanakkor védelmi mechanizmusokat is tartalmaz arra az esetre, ha az amerikai vámintézkedések hátrányosan érintenék az uniós gazdaságot. A rendeletek az uniós államokat képviselő Európai Unió tanácsának végső jóváhagyása után léphetnek hatályba. Csúcstechnológiás robotsebészeti eszköz segíti az ellátást a Szent Magdolna magánkórházban. Egyetlen apró ponton keresztül lehet elvégezni összetett műtéteket, így a betegek kevesebb fájdalommal, kisebb heggel és gyorsabb felépüléssel számolhatnak. A technológiát daganatos betegségeknél, nőgyógyászati, urológiai és általános sebészeti műtéteknél alkalmazzák, valamint az endometriózis műtéti kezelésében is új lehetőségeket kínál. Európában csak néhány intézmény használja a korszerű eszközt. Mindent megtesznek a vasárnapi vihar okozta agrárkárok gyors és hatékony enyhítéséért, jelentette be az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs közölte, a rendkívüli erejű szél és jég országszerte jelentős károkat okozott a szőlőültetvényekben, a gyümölcsösökben és a szántóföldeken. Hozzátette, a klímaváltozás miatt gyakoribbá váló szélsőséges időjárás új kihívások elé állítja a mezőgazdaságot, ezért a tapasztalatok alapján felülvizsgálják a jégkármért séklő rendszer működését. Várai felolvasó maratont rendeznek szombaton a Virág Benedek házban. Reggel 9 órától egészen hajnali 2-ig Márai Sándor ikonikus művét, az Egy polgár vallomásait olvassák fel ismert művészek, közéleti szereplők, de akár a közönség tagjai is csatlakozhatnak. Magyarország első állandó márai emlékkiállítása is megtekinthető a Virág Benedek házban. A tárlat a Múzeumok éjszakája karszalaggal látogatható. Melegszik a levegő, de még előfordulnak záporok, zivatarok. Ma helyenként holnap akár már többfelé megélénkül a szél. Éjszaka 12 és 18 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 25 és 30 fok között várható. Csütörtöktől már megszűnik a csapadék, a hétvégén kánikula várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: És most!
9: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Felfüggesztett börtönre ítélték azt a karateedzőt, aki felrúgott egy kisfiút a Szolnoki Kalandparkban. Szolgálaton kívüli katona mentette meg egy idős férfi életét Jászolsó-Szentgyörgyön. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. A Szolnoki Járásbíróság egy év végrehajtásában 3 év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte első fokon azt a karateedzőt, aki felrúgott egy kisfiút a Szolnoki Kalandparkban 2024 nyarán. A Tibort védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett súlyos testi sértés büntetének kísérlete miatt ítélték el. A bíróság megítélése szerint a kiskorú veszélyeztetése büntet nem valósult meg. A felfüggesztett börtönbüntetés mellett 5 évre eltiltották minden nemű karate oktatástól, edzősködéstől, bemutatóktól, versenyzéstől, illetve pénzbüntetésre ítélték. A vádlotta a börtönbüntetésből annak végrehajtása esetén legkorábban a büntetés 2/3 részének kitöltését követő napon bocsátható feltételes szabadságra. A döntés nem jogerős, az ügyész A. Tibor és a védője is 3 munkanap gondolkodási időt kért. Tavaly előtt nyáron térfigyelő kamerák rögzítették, amint az edző a futópályán kirúgja egy 7 éves gyermek lábait olyan erővel, hogy az a fejére esik és magzatpózban a földön marad. Az eset országszerte hatalmas felháborodást váltott ki, a Magyar Karate Szövetség végleg eltiltotta, klubját pedig kizárták a szervezetből, díjaitól megfosztották és a fekete övet sem viselheti tovább. Nagy Judit, a bántalmazott kisfiú édesanyja úgy nyilatkozott, hogy azért sajnálja a semmit sem érő döntést, mert ez nem bátorít a potenciálisan bántalmazottakat és a környezetet sem arra, hogy a tettenért abuzálásról beszéljem.
3: Csalódottságot érzek egy kicsit. Megmondom őszintén, hogy nem számunkra jelentett volna az igazságosabb ítélet, bármi változás, mert tényleg, amint mondtam is, hogy nem változtat sem azon a napon, nem tudjuk, meg nem történt éppen sem azóta eltelt időszakot. De pont azért nem mindegy, hogy milyen ítélet születik. Hogy az elkövetkező időszakban belévő embereknek egy remény lett volna, hogy talán kevesebb ilyen történik. Elrettentő példa van előttük. Mi meg látjuk másodfokon.
2: Dr. Zsludov Olivére, a sértett kisfiú és családjának ügyvédje elmondta, nem értik a döntést, véleménye szerint megfelebbezhető az ítélet és megnyerhető a per.
4: Az álláspontunk, hogy egy hibás ítélet született, nem értünk azzal egyet, hogy a bíróság nem büntette lényegében a rugást követő cselekménysorozatot, figyelmen kívül hagyta azt, hogy a súlyos testi sértés kísérletén túl itt megvalósult egy másik bűncselekmény is, nevezetesen ugye a kiskorú veszélyeztetése. Álláspontunk szerint ez a cselekménysor, amit ugye a vádlott elkövetett, az mind a két bűncselekményt megvalósította, és a kiskorú veszélyeztetése az álláspontunk szerint tényellenesen megvalósult azáltal, hogy a vádlott, a kiskorút 3-szor gyakorlatilag a társai előtt nyakon öntötte vízzel, ugye nemiségében sértő kifejezéseket használt vele szemben, majd pedig a társai előtt ugye egy negatív példaként felhozta és megszégyenítette. Én úgy gondolom, hogy az iskola példája kell, hogy legyen a kiskorú veszélyeztetésének, és semmi akadályát nem látom annak, hogy a két bűncselekményt halmazottan megállapítsuk.
2: Drámai pillanatok játszottak le a napokban Jászolsó-Szentgyörgyön, ahol egy idős ember hirtelen rosszul lett, majd eszméletét vesztve esett össze a helyi bolt előtt. A tragédiát végül egy szabadnapos katona, Olá Zsigmond őrvezető gyors reakciója és határozott fellépése előzte meg. Az őrvezető éppen a szabad idejét töltötte a jászsági településen, amikor észrevette a földön fekvő, maga tehetetlen embert. Szakszerűen szabaddá tette a légútjait és elsősegélyben részesítette a zuhanás során keletkezett sebeit, miközben értesítették a rohamkocsit. A katona a mentők megérkezéséig 1 perce sem hagyta magára az idős férfit, folyamatosan felügyelve az állapotát. A mentőszolgálat szakemberei a helyszínre érve megállapították, hogy a beteg szíve leállt és megszűnt a vérkeringése. Olá őrvezető beállt a mentőegység tagjai közé és aktívan bekapcsolódott a férfi újraélesztésébe. A kitartó és precízen összehangolt mellkas kompressziók végül sikerre vezettek, a beteg kering keringése újraindult és visszanyerte az eszméletét, így a mentők stabil, szállítható állapotban indulhattak el vele a kórházba. A Magyar Honvédség katonai rendészeti ezrede szerint Olá Zsigmond őrvezető professzionális helytállása, önzetlensége és a mentőkkel való zökkenőmentes csapatmunkája abszolút zsinór mértékű szolgálhat minden állampolgár számára. Egy 32 éves jászkíséri lakos személygépkocsival közlekedett Jász-Jákóhalma irányából Jászapáti felé. A sofőr egy balra ívelő útkanyarulatban elveszítette uralmát járműve felett, és a jobboldali útpatkára hajtott, majd az árokba borult. A kiérkező rendőrök megállapították, hogy a gépkocsi vezetője úgy ült volán mögé, hogy előtte alkoholt fogyasztott. A baleset következtében az elsődleges orvosi vélemény szerint a járművezető súlyos, míg utasa egy 18 éves fiatal ember könnyű sérülést szenvedett. A jászkíséri férfi ellen járművezetés ittas állapotban vétség miatt nyomozást rendeltek el, tájékoztatta a rádiónkat a Jász-Nagykunszolnok vármegyei rendőrfőkapitányság sajtóügyeletese Sipos Kácsor Andrea. Az érkező fátyol és képződő gomoly fellők mellett általában sok napsütésre van kilátás, majd estétől nyugat felől megvastagszik a felhőzet. A nyugati szél helyenként megélénkülhet, késő estére 14 és 20 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Közelebb a várva várt pihenés, a feltöltődés időszaka. Irány a nyár! Június 23-án kedden tematikus műsorfolyammal hangolódunk az év legszebb hónapjaira. Különleges adásunkban a vakáció minden részletét áttekintjük, irányt mutatunk a tökéletes úti cél kiválasztásához, körüljárjuk a biztonságos utazás feltételeit, és megosztjuk azokat a nélkülözhetetlen fortélyokat, amelyekkel a készülődés is örömtelivé válik. Érdemes lesz velünk tartaniuk, hiszen játékaink során értékes nyári ajándékokkal tesszük még emlékezetesebbé a napot. Irány a nyár, június 23-án a Trio FM hullámhosszán.
3: Műsorunk partnerei a Hangegy Színház. Robin Hoddon Szeretőből egy is sok című vígjátéka július 19-én vasárnap este 8 órától látható a Székely Mihály szabadtéri színpadon. Ha jogosítvány, akkor Birkás Autós Motoros Iskola, Anyukám Corner, a hely, ahol jól indul a reggel. Family Riders motoros találkozó június 18-a és 21-e között. Fergeteges koncertek, motoros élmények egész hétvégén. A 30 éves Sütőház Kft. Kovászolt szenvedély, minőség minden falatban. Kalmár Viktor kárpitos jászapáti, bútorfelújítás, a kárpitos bútorok új életre kelnek.
4: Irány a nyár. Június 23-án kedden itt a Trio FM-en.
5: Ez volt a reklám.
6: A kormány felfüggeszti az idei tanévre vonatkozó pedagógus teljesítményértékelés feltöltési kötelezettséget, és még a nyáron szakmai egyeztetést kezdeményez egy új rendszer kialakításáról, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter az országgyűlésben. Lannert Judit azt mondta, a jelenlegi értékelési rendszer nem felel meg a szakmai elvárásoknak, túlzottan adminisztratív, több intézményben is feszültséget okozott, ráadásul a motivációs céljai sem érvényesültek. A tárcavezető azt mondta, az értékelési rendszer helyébe egy átfogó, valós igényeken és szakmai tapasztalaton alapuló struktúrának kell lépnie. Az Európai Uniós források hozzáféréséhez szükséges törvények módosításáról is vitáztak ma a képviselők. A javaslatcsomag alapján egyebek mellett szigorítják a vagyonnyilatkozatra vonatkozó szabályokat és bővítik az integritás hatóság hatáskörét. A sürgős tárgyalásba vett törvényjavaslat vitáján Görög Márta igazságügyi miniszter azt mondta, a tervezettel a kormány azt üzeni, hogy Magyarország komolyan veszi az uniós tagságból fakadó jogait és kötelezettségeit. Az integritás hatóság elnöke jogviszonyának megszüntetését kezdeményezte az állami számbevőszék elnöke. Mindis László azután adta be a keresetet a fővárosi törvényszékhez, hogy a központi nyomozó főügyészség vádat emelt Bíró Ferenc ellen, egyebek mellett hivatali visszaélés és közokirat hamisítás miatt. Az állami számbevőszék szerint a vádiratban szereplő bűncselekmények miatt az integritás hatóság elnöki tisztségének betöltéséhez szükséges törvényi feltételek már nem állnak fenn. A Vöröskereszt számításai szerint még nem tetőzött a kongói ebola járvány, amely akár egy évig is eltarthat. Az afrikai ország keleti részén eddig 800 igazolt esetet regisztráltak, közülük 192-en vesztették életüket, de a fertőzés valós kiterjedése nem ismert. A szakemberek szerint a járványügyi védekezést nehezíti a kezelőközpontok hiánya, valamint az, hogy egyes közösségek tiltakoznak a szigorú higiéniai intézkedések ellen. Világszerte hamarosan 2,4 millió menekültnek lesz sürgősen szüksége új hazára, miközben befogadó helyek százezrei hiányoznak, közölte az ENSZ menekültügyi főbiztossága. Olyan emberekről van szó, akik nem kaphatnak ellátást azokban az országokban, ahol menedéket kerestek, és szülőhazájukba sem térhetnek vissza. Tavaly mindössze 37 ezer menekült talált magának új, tartós hazát. 2024-ben ez a szám még 116 ezer volt. Melegszik a levegő, de még előfordulnak záporok, zivatarok. Ma helyenként, holnap akár már többfelé megélénkül a szél. Éjszaka 12 és 18 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 25 és 30 fok között várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: És most!
8: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

feeling me? Let's do something. Let's make a bet. Nálunk a zene soha sem ér véget. Trio Turmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Kocsán László az év embere díjazottja a JASZ-kunságban. Kiadták a legfontosabb engedélyeket a JASZ-Berényi úgynevezett hűtőstrand biztonságos üzemeltetése felé. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Hivatalos formában is átvette Kocsán László az év embere 2025 közönségdíj elismerést, melyet az Új Néplap és a Szoljon.hu indított Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében. A vármegyei újság az év embere díjjal azokat a kiválóságokat jutalmazta, akik kiemelkedő eredményeket értek el, ráadásul itt élnek és alkotnak közvetlen környezetünkben. Minden jelölt valamilyen formában hozzájárult a közösség építéséhez, és munkásságával példát mutatott számunkra. Az online szavazás során a vármegyei hírportál a Szoljon.hu által bemutatott jelöltekre lehetett voksolni, akik között egyetlen egy jászsági jelölt volt Kocsán László személyében, aki már 40 éve kezdte táncos pályafutását a Jászság Népi Együttesben, a Csángó Fesztivál főszervezője. A jászsági hagyományok megőrzése érdekében 1998-ban megalapította a Jászberényi Hagyományőrző Együttest. Három néprajzi kötete jelent meg, a Jászberényi székhelyű Országos Néptánc Baráti Kör Egyesület alapítóelnöke, valamint alapítója a Jászberényi Kultudvar Jász Hagyományőrző Közösségi Térnek, ahol számos koncert, táncház, kiállítás és előadás valósult meg már szervezésében. Szakmai munkája három állami elismerést kapott, Magyar Arany Érdemkereszt, Csokonai Alkotói Díj, Népművészet Ifjú Mestere Díj. Táncaival kiérdemelte az örökös Arany Sarkantyús táncos és a Fülöp Ferenc díjas hagyományőrző címeket. A Csángókért végzett tevékenységért Gyimes Felsőlok díszpolgárává választotta. Civil elismerései között ott található a jászsági romákért közéleti díj és a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei művészeti díj. Szabad idejében verseket is ír. Jászsági kutatásai, munkái során célja hozzájárulni Jász-Nagykun-Szolnok vármegye tudásgyarapításához, szellemi, tárgyi hagyományainak közkincsét tételéhez, átörökítéséhez a felnövekvő generációk számára. Kocsán László, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye évembere közönségdíjasa, az Új Néplap szerkesztőségében vette át a győztesnek járó gravírozott üvegtrófeát és egy elismerő oklevelet. Kocsán László kiemelte, nagy jelentőségű számára ez a díj, amely egyben a jászsági hagyományőrző munkájának elismerése. Kiadták a legfontosabb engedélyeket a Jászberényi kinti úgynevezett hűtőstrand biztonságos, higiénikus és jogszerű üzemeltetése felé, tájékoztatott közösségi oldalán Budai Lóránt polgármester. A hatóságok korábban különböző tervek és engedélyek meglétét írták elő az önkormányzatnak a szabályos és biztonságos tovább üzemeltetéshez. Ilyen többek között a közegészségügyi technológiai szabályzat, mely biztosítja a vízminőség, a biztonság és a jogszabályi megfelelés fenntartását. Az alapdokumentumot elkészítették, melynek értelmében a Jász-Nagykun-Szolnok megyei kormányhivatal illetékes osztálya az engedélyezési eljárást lefolytatta és az engedélyt kiadta. Mint Budai Lóránt rámutatott, ezzel egy újabb fontos lépést tettek a fürdő működésének biztonságos, higiénikus és jogszerű üzemeltetése felé. Hajdú-Bihar vármegye adott otthont a 30. kerékpáros iskolakupa országos döntőinek, ahol vármegyénket két általános iskolai felsőtagozatos tanuló képviselte. A megmérettetés során a résztvevőknek KRESZ elméleti tudásukról, városi szabályossági kerékpározás ismereteikről és ügyességükről is számot kellett adniuk. Balmazújváros belvárosában, vármegyén képviseletében, a Jászberényi Mizsei Adrián a lányok mezőnyében a kerékpáros gyakorlati pályán második, míg a Túrkevei Hollósi Imre a fiúk versenyében a 8. helyezést szerezte meg. A csapat versenyben vármegyénk a 10. helyen zárt. Felkészülésük jutalma egy 5 napos közlekedési szaktáborban való részvétel Balatonlellén. Az érkező fátyol és képződő gomoly fellők mellett általában sok napsütésre van kilátás, majd estétől nyugat felől megvastagszik a felhőzet. A nyugati szél helyenként megélénkülhet, késő estére 14 és 20 fok közé hüll a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Hamarosan a védett tárnál kevesebbe kerülhet az üzemanyag itthon. Biztonságos a természetes fürdőhelyek többsége Európában. Visszatér a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Hamarosan a védett tárnál kevesebbe kerülhet az üzemanyag a magyar kutakon, jelentette ki közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, a kőolaj világpiaci árának csökkenése és a forint erősödése miatt már a héten olcsóbb lehet a védett tárnál a benzin és a gázolaj. Jelenleg a magyar autósok a 95-ös benzint, legfeljebb 595, a gázolajat pedig 615 forintos literenkénti áron tankolhatják. A kormány felfüggeszti az idei tanévre vonatkozó pedagógus teljesítményértékelés feltöltési kötelezettséget, és még a nyáron szakmai egyeztetést kezdeményez egy új rendszer kialakításáról, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter az országgyűlésben. Lannert Judit azt mondta, a jelenlegi értékelési rendszer nem felel meg a szakmai elvárásoknak, túlzottan adminisztratív, több intézményben is feszültséget okozott, ráadásul a motivációs céljai sem érvényesültek. A tárca vezető azt mondta, az értékelési rendszer helyébe egy átfogó, valós igényeken és szakmai tapasztalaton alapuló struktúrának kell lépnie. Az Európai Uniós források hozzáféréséhez szükséges törvények módosításáról is vitáztak ma a képviselők. A javaslatcsomag alapján egyebek mellett szigorítják a vagyonnyilatkozatra vonatkozó szabályokat és bővítik az integritás hatóság hatáskörét. A sürgős tárgyalásba vett törvényjavaslat vitáján Görög Márta igazságügyi miniszter azt mondta, a tervezettel a kormány azt üzeni, hogy Magyarország komolyan veszi az uniós tagságból fakadó jogait és kötelezettségeit. A Vörös Kereszt számításai szerint még nem tetőzött a kongói ebola járvány, amely akár egy évig is eltarthat. Az afrikai ország keleti részén eddig 800 igazolt esetet regisztráltak, közülük 192-en vesztették életüket, de a fertőzés valós kiterjedése nem ismert. A szakemberek szerint a járványügyi védekezést nehezíti a kezelőközpontok hiánya, valamint az, hogy egyes közösségek tiltakoznak a szigorú higiéniai intézkedések ellen. A természetes fürdőhelyek túlnyomó többsége biztonságos Európában. A vizsgált strandok 96%-a megfelel a minimális uniós előírásoknak. Az Európai Bizottság és a Környezetvédelmi Ügynökség közös jelentése szerint a tengerparti vizek minősége általában jobb, mint a tavaké és a folyóké. Magyarországon a vizsgált több mint 260 fürdőhely, csaknem kétharmada kiváló minősítést kapott.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Trio Tour Mix. Minden hétköznap estétől reggelig. Nem hétköznapi zenékkel. Itt a Trio FM-en.

Trio Tour Mix. A múlt és a jelen slágerei egy helyen. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Cause the pain. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Aláírták a szerbiai kőolajipari vállalat irányításáról szóló részvényesi megállapodást a szerb kormány és a MOL képviselői. A dokumentum lehetővé teszi, hogy amennyiben a MOL csoport sikeresen megvásárolja a szerb állami olajcég többségi tulajdonát az orosz Gazprom nyelvtől, folytatódhasson a NISZ fejlesztése és a pancsovai kőolajfinomító is tovább működhessen. Az Európai Parlament jóváhagyta az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti vámmegállapodás végrehajtását szolgáló rendeleteket. A döntés értelmében megszűnnek az amerikai ipari termékekre kivetett uniós vámok, emellett több mezőgazdasági és tengeri eredetű termék is kedvezményes piacra jutást kap. A szabályozás ugyanakkor védelmi mechanizmusokat is tartalmaz arra az esetre, ha az amerikai vámintézkedések hátrányosan érintenék az uniós gazdaságot. A rendeletek az uniós államokat képviselő Európai Unió tanácsának végső jóváhagyása után léphetnek hatályba. Csúcs technológiás robot sebészeti eszköz segíti az ellátást a Szent Magdolna magánkórházban. Egyetlen apró ponton keresztül lehet elvégezni összetett műtéteket, így a betegek kevesebb fájdalommal, kisebb heggel és gyorsabb felépüléssel számolhatnak. A technológiát daganatos betegségeknél, nőgyógyászati, urológiai és általános sebészeti műtéteknél alkalmazzák, valamint az endometriózis műtéti kezelésében is új lehetőségeket kínál. Európában csak néhány intézmény használja a korszerű eszközt. Mindent megtesznek a vasárnapi vihar okozta agrárkárok gyors és hatékony enyhítéséért, jelentette be az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs közölte, a rendkívüli erejű szél és jég országszerte jelentős károkat okozott a szőlőültetvényekben, a gyümölcsösökben és a szántóföldeken. Hozzátette, a klímaváltozás miatt gyakoribbá váló szélsőséges időjárás új kihívások elé állítja a mezőgazdaságot, ezért a tapasztalatok alapján felülvizsgálják a jégkármérséget. Rendszer működését. Várai felolvasó maratont rendeznek szombaton a Virág Benedek házban. Reggel 9 órától egészen hajnali 2-ig Márai Sándor ikonikus művét, az Egy polgár vallomásait olvassák fel ismert művészek, közéleti szereplők, de akár a közönség tagjai is csatlakozhatnak. Magyarország első állandó Márai emlékkiállítása is megtekinthető a Virág Benedek házban. A tárlat a múzeumok éjszakája karszalaggal látogatható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Trio Tour Mix. A múlt és a jelen slágerei egy helyen. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Hamarosan a védett tárnál kevesebbe kerülhet az üzemanyag itthon. Biztonságos a természetes fürdőhelyek többsége Európában. Visszatér a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Hamarosan a védett tárnál kevesebbe kerülhet az üzemanyag a magyar kutakon, jelentette ki közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, a kőolaj világpiaci árának csökkenése és a forint erősödése miatt már a héten olcsóbb lehet a védett tárnál a benzin és a gázolaj. Jelenleg a magyar autósok a 95-ös benzint legfeljebb 595, a gázolajat pedig 615 forintos literenkénti áron tankolhatják. A kormány felfüggeszti az idei tanévre vonatkozó pedagógus teljesítményértékelés feltöltési kötelezettséget, és még a nyáron szakmai egyeztetést kezdeményez egy új rendszer kialakításáról, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter az országgyűlésben. Lannert Judit azt mondta, a jelenlegi értékelési rendszer nem felel meg a szakmai elvárásoknak, túlzottan adminisztratív, több intézményben is feszültséget okozott, ráadásul a motivációs céljai sem érvényesültek. A tárca vezető azt mondta, az értékelési rendszer helyébe egy átfogó, valós igényeken és szakmai tapasztalaton alapuló struktúrának kell lépnie. Az Európai Uniós források hozzáféréséhez szükséges törvények módosításáról is vitáztak ma a képviselők. A javaslatcsomag alapján egyebek mellett szigorítják a vagyonnyilatkozatra vonatkozó szabályokat és bővítik az integritás hatóság hatáskörét. A sürgős tárgyalásba vett törvényjavaslat vitáján Görög Márta igazságügyi miniszter azt mondta, a tervezettel a kormány azt üzeni, hogy Magyarország komolyan veszi az uniós tagságból fakadó jogait és kötelezettségeit. A Vöröskereszt számításai szerint még nem tetőzött a kongói ebola járvány, amely akár egy évig is eltarthat. Az afrikai ország keleti részén eddig 800 igazolt esetet regisztráltak, közülük 192-en vesztették életüket, de a fertőzés valós kiterjedése nem ismert. A szakemberek szerint a járványügyi védekezést nehezíti a kezelőközpontok hiánya, valamint az, hogy egyes közösségek tiltakoznak a szigorú higiéniai intézkedések ellen. A természetes fürdőhelyek túlnyomó többsége biztonságos Európában. A vizsgált strandok 96%-a megfelel a minimális uniós előírásoknak. Az Európai Bizottság és a Környezetvédelmi Ügynökség közös jelentése szerint a tengerparti vizek minősége általában jobb, mint a tavaké és a folyóké. Magyarországon a vizsgált több mint 260 fürdőhely, csaknem kétharmada kiváló minősítést kapott.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.